Time Lord.

város, míg ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar, az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpafény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé, amin alszunk.

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Érted?

indítunk, ráadásul októberben hétfőhöz még nem volt szerencsénk. Hát eljött ennek is az ideje. Ami nem változott, a reggeli jó kívánság, ébredésük legyen könnyű, kávéjuk forró, főnökük jókedvű, fizetésük hatalmas, októberük tartalmas.

Szakértők kiderítették, az ébredés legfőbb okozója a Dekker. Minden reggel Csabával.

Körül Around the World énekelt az ATC. Hát ha megnézzük, van olyan része a világnak, ahol még nincs hétfő, ott még nem kezdődött el ez a mai nap, ott még vasárnap este van. De például Amerikában, Alaszkában, tehát mindenképpen az amerikai kontinens nyugati felén. No, de hát nálunk hétfő. Igen, tudom, nem a kedvenc hétköznapunk. Nem tudunk ellene tenni semmit. Így is, úgy is jön, úgyhogy szerintem más megoldás nincs. Úszni kell az árral, és valahogy túl lenni rajta. Nyilván lehet szemben az árral is úszni, ami minden bizonnyal izgibb és érdekesebb, csak ugyanakkor nehezebb is. Lehet hát választani, mi itt vagyunk, mindenképpen támogatjuk, hogy hajrá, talpra magyarok, gyönyörű szép a reggel, legalábbis az Ace of Base szerint. Ha ők mondják, lehet, hogy így van. Beautiful morning, Ace of Base. 8 perccel járunk, 6 óra után, október 5-én, hétfőn. Jó reggelt! What a

Titán, te meg én, 6 óra után járunk, 14 perccel, október 5-e van hétfő, és vannak mínuszok itt a megyében, és a megyén kívül is. A legalacsonyabb hőértéket ma reggel, ami lehet, hogy még ennél is alacsonyabb lesz egy-két fokkal, amikor jön a napkelte, de jelen pillanatban Csíkszeredában mínusz 4 fok van, ehhez hasonló hőmérsékletet Bodzafordulón mértek még, ott is mínusz 4 fok van, Gyergyóalfalu és Maroshévíz mínusz 3 Celsius fokkal, ott van a top kettőben. Aztán hát keresetünk még mínuszokat, találunk itt-ott, amott mínusz 1 Celsius fokot, de mi mindenképpen ehhez képest abszolút pozitívak vagyunk. Székelyudvarhelyen 2 Celsius fok van, ami lehet, hogy napkelt előtt lemegy úgy nullára, vagy akár pici mínuszba is, de egyelőre ez a kettő jó így nekünk. Varázsoljunk! Segít ebben nekünk Lady Gaga, Abracadabra!

Krisztál, és elmegyek, 6 óra 23 perc van. Hát benne vagyunk most már tényleg az őszben, egyre rövidebbek a nappalok, egyre hosszabbak az éjszakák, és egyre csípősebbek a reggelek. Bár úgy látszik, hogy néhány napon át azért, ami ma van, annál csak jobbat kapunk. Én úgy látom, hogy a távolban egyelőre vasárnapra van időzítve, de lehet, hogy ez csúszik. Jöhet erre is egy-két napot, de csúszhat arrébb is egy-két napot. Egy komoly lehűlés veszi kezdetét, de majd csak vasárnaptól, tehát ha jól számolom, akkor hogy október 11-től. Addig azonban, mint mondtam, ahhoz képest, ami ma lesz, annál már csak jobb lesz. Nem sokkal, de néhány fokkal mindenképpen. Tehát 2 Celsius fokkal indítottuk a mai napot, hónapra már 4-et, szerdára 5 Celsius fokot, péntekre 8-at, szombatra 7-et, vasárnapra 3-at prognosztizálnak a meteorológusok reggeli minimumként. Ami pedig a nappali csúcsértéket illeti, hát fogunk még egy szálpólóban sétálni kint az utcán, nyilván nem korán reggel, vagy késő este. 21 fok a mai napra, 22 a holnapira, 24 Celsius fokot prognosztizálnak szerdára. Csütörtök lesz a legmelegebb, jelen állás szerint akár 25 Celsius fok is lesz. Tehát 5 fok korán reggel, de 25 kora délután, az mégiscsak egy 20 Celsius fokos különbség. Éppen néztem, tegnap Magyarországon olyan volt, hogy 29 Celsius fokos különbség volt egy adott település, és ebben mínusz 3-mal indítottak, és napközben lett 26. Hát a 26 nálunk nem is lesz, de 25 talán összejön csütörtökre, és akkor onnan kanyarodunk vissza, lefele 23 péntekre, 21 szombatra, és mindössze 11 Celsius fokos csúcsérték vasárnapra. Az még messze van, érjünk el oda. Túl sok csapadékra ne számítsunk, hát talán a hétvégén lesz valami, talán, arra azt még meg kell várni. Addig azonban kevés felhő, sok napsütés, tehát napközben legalábbis kellemes őszi időjárásban lesz részünk. De marad továbbra is, megmarad szépnek október, majd beszélünk még a hétvégén erről. Addig is Dolce Vita, édes élet. Már mondjuk az olaszok jobban tudnak, Dolce Far Niente, vagyis édes semmit tevés. Na az jobb, csak fizessék. Jó reggelt!

These are mysterious time, rejtélyes idők ezek. Hát, sok mindennek tudnánk nevezni ezeket az időket, nem feltétlenül rejtélyeseknek, hogy már 150 napja nincs kormánya az országnak. Jó, van ügyvívő kormánya, valakinek kell vinnie, vagy fognia kell a gyeplőket, de hogy komoly döntéseket hozzon, költségvetés, meg ehhez hasonló dolgokba bele tudjon szólni, ahhoz tényleg kéne egy olyan kormány, amelynek megvan a teljes jogköre, és ez azért jó ideje nincs meg. A mai napon lesz egy újabb próbálkozás, reméljük, hogy összejön. Nem tudom, hogy mennyire érezzük meg a rosszat belőle, vagy a jót, ha egyáltalán van benne ilyesmi, de tény az, hogy kell egy olyan kormány, amelynek a hatásköre a 100%-os, tehát tud dolgozni, szükség esetén életbevágóan fontos döntéseket meghozni. Most az egyik keze meg van kötve. Úgyhogy nem rejtélyes idők ezekre, nem is tudom, minek nevezzem. És persze, hogy lehet haragudni a politikusoknak, hogy ezek szerint minden fontos nekik, kivéve minket. Mégis csak van egy ország, amit azért ragyába kéne rázni, mert nem könnyű idők ezek, igen, ezt azért tudjuk, nem könnyű idők, nem csak ebben az országban, az egész kontinensen, sőt, ha nézzük az üzemanyagválságot, akkor az egész világon gondokat okoz mindaz, ami történik, nem csak itt nálunk, hanem odafenn északon, vagy lenne az araböbölben. Szóval gondok vannak. És mondom, lehet haragudni a politikusokra, azért van, amikor megmondják a tutit. Legyünk őszinték. Van, amikor tényleg úgy van, ahogy mondják. Például, amikor azt mondják, hogy hú, gyerekek, nehéz, nehéz évek következnek, pénzszűkében van az ország, visszaszorítások, munkahely megszüntetése. Tehát amikor ezt mondják, hogy

gyerekek rosszabb lesz, mint volt, akkor úgy eltalálják. Tényleg igazat mondanak. Amikor azt mondják, hogy minden rendben lesz, klassz lesz, szép lesz, jó lesz, jaj, de jó lesz, olyan jól fogunk élni. Na hát ez a tipp valahogy nem nagyon szokott nekik bejönni. És lehet, hogy még fogják mondani, csak nem mint farkast kiáltani, hogy egyszer bejön, kétszer bejön, meddig? Legyen egy jó kormányunk, sőt, a jót felejtsük el, legyen már egy kormányunk, az is jó lesz.

0: Seth Reagani Dream Flow, semmi komoly. 3:47 lesz, 1 perc múlva. Ma van a mosolygás világnapja.
1: Szokták is mondani, van az a graffiti, hogy zavard össze a világot, mosolyog hétfőn, mert hogy állítólag az embereknek nincs túl nagy kedvük mosolyogni ezen a napon, a hétkezdő napon. Mert nem tudom, lehet. Bár miért ne lehetne mosolyogni?
0: Akár úgy is, hogy összezavarjuk a világot. Nézd, mit adott neki a fennvaló. És a neki, az nőnevűben használják, her, nem him. Tomás Rettet halljuk.

Martin Miller, Take Off and Fly, a Headlights című tavaly dalukat hallhattuk most, amikor 10 perc választ el 7 órától. Oda lett gyorsan a Wecker első alá, vagy szinte oda lett, jó. Maradt még, mint mondtam, 10 perc belőle, és 10 perc múlva jöhetnek a hírek is. Addig is egy dal arról, amikor valaki mást őrületbe kerget. A dal szerint az a személy nőnemű. She drives me crazy. Az őrületbe kerget. Hát végül is ez is mozgás, a mozgás pedig egészséges. Még ha az kergetés is, az őrületbe. Fine Young Cannibals, jó reggelt!

0: Kányádi Sándor nevét vette fel a könyvtár. Versparkot avattak Galambfalván. Győzött a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Októberben az egészségügyi szolgáltatók az egészségbiztosítási kártya mellett az elektronikus személyi igazolványt is használhatják a betegek azonosítására és a szolgáltatások igazolására. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása szerint ebben az időszakban nem kötelező a kártyás hitelesítés, az orvosi ellátások, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásakor. A pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint használják valamelyik elektronikus okmányt, és jelezzék az esetleges műszaki problémákat. Az átmeneti intézkedés célja az elektronikus rendszer tesztelése és fejlesztése. Szombaton megnyitották az erdélyi írók és költők parkját az udvarhelyszéki Nagygalambfalván, Kányádi Sándor szülőfalujában. A létesítmény mintegy 30 erdélyi alkotó munkásságát mutatja be, köztük Kányádi Sándor, Benedekelek, Áprili Lajos és Tamási Áron életművét. A parkban sétányokat, zöldövezeteket, pihenőhelyeket és vásárteret alakítottak ki, a gyerekeket pedig játszótér és növénylabirintus várja. Emellett falumúzeum és étterem is létesült. A beruházás 12 új munkahelyet teremt, a parkot pedig tovább bővítenék, többek között uszoda és sportcsarnok építését is tervezik. Kányádi Sándor nevét vette fel a fennállásának 75. évét ünneplő székelyudvarhelyi városi könyvtár. A névadó ünnepséget pénteken délután tartották, ezen versekkel és zenés műsorral idézték fel a költő szellemi örökségét, miközben a résztvevők személyes emlékeket is megosztottak. Az ünnepségen jelen volt a költő húga, Csomor Kányádi Rozária is. A városi önkormányzat augusztusban egyhangú döntéssel hagyta jóvá a névváltoztatást, az ünnepségen a könyvtár falára felhelyezett névtáblát nem leleplezték, hanem felgyújtották a fényeit. Győzött a kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda együttese a másodosztály B csoportjában az alapszakasz negyedik fordulójában a Galaci Csesziu vendége volt. Az első félidő végén a VSK 19-13-ra vezetett, a végén 10 góllal 35-25-re nyert. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerzők Csibi Hunor és Tornai Balázs voltak 8, illetve 6 góllal. A következő hétközi fordulóban a VSK a Buzeui Kézilabda Klub fiók csapatát fogadja. Elszenvedte első vereségét a bajnokságban az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. A harmadosztályos bajnokság alapszakaszának 7. fordulójában Kézdivásárhelyt fogadta hazai pályán az SFC, a vendégek már az első félidőben 2-0-ra vezettek, végül 3-1-re megnyerték a meccset. Az SFC gólját Lázár Kristóf szerezte. A gyergyószentmiklósi VSK 1-1-et játszott hazai pályán a Bákói FC 2-es csapatával. A következő fordulóban szombaton az SFC a Vítorul Onest otthonában játszik. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: A csillagok hangja.

Crispy és Illira Ladida. 7 perccel járunk, 7 óra után a Vekker második órájában. Október 5-e van, ezen a napon hunyt el Madách Imre, akinek az ember tragédiáját köszönhetjük. Na jó, nem kell őt ezért bántani, nem ő a hibás, hogy a paradicsom számunkra ma már csak egy banális zöldség, ő csak végül is megírta Ádám és Éva sztoriát a saját szemszögéből. Na de ugyanezen a napon született még 1902-ben egy bizonyos Ray Kroc nevű úriember, a McDonald's megalapítója, akinek amúgy az elhízott ember tragédiáját köszönhetjük, bántani őt sem kell, szidni viszont már lehet. Ahogy szidni lehet bármit, a legjobbat is. Jó reggelt!

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica Motorral szemben. Telefonszámunk 0749-101-817. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784-354-854 vagy 0784-421-818.
4: Hat napon át ismét a zenéjé a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg. Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774-581-811. Még egyszer, 0774-581-811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
5: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ekóbihor, Erdélye Hargita, Ekócsik és a Hargita megyei Integrált Hulladékgazdálkodási Társulás.

Crypt és Rain, vagyis eső. Hát ha minden igaz, akkor lesz ehhez szerencsénk még a héten. A jó hír az, hogy bár eléggé csípősek a reggelek, és helyenként már fagypont alatti hőmérséklettel indul a nap, azért napközben még összejöhet egy ilyen teraszra kiülős, napfényben sütkörészes, egy szál pólóban bámészkodós délután. A mai napra is 21 Celsius fokos maximumot jósolnak, csütörtökön akár 25 Celsius fokos melegben. Járkálhatunk, sétálhatunk, használjuk is ki, mert a hétvégére esőt és lehűlést prognosztizálnak. Az eső már akár pénteken is jöhet, a lehűlős, amikor fele annyi lesz a kinti hőmérséklet csúcsértéke, mint például a mai napon, mindössze 11 fok vasárnapra. Hát, amíg még ilyen szép az ősz, használjuk ki.

Egy perc választ el fél nyolctól, eljött a lapszemle ide, a Hargita Népen mai lapszámából szemlézünk néhány cikket, mivel hétfő van, ezúttal is sport a címlap sztori témája. Márton Simon a kitartó munkában hisz felcímmel, írnak arról, hogy verejték nélkül nincs eredmény. A Nemzetközi Biatlon Szövetség egyéni becsület oklevelével tüntették ki a csíkszeredai Márton Simont. A farkaslaki születésű szakember több mint 5 évtizedes pályafutása során sífutók és biatlonisták generációit nevelte, 6 téli olimpián dolgozott a román válogatott mellett, és olyan időszakban ért el nemzetközi szinten is figyelemre méltó eredményeket tanítványaival, amikor a feltételek korán sem voltak összehasonlíthatók más nemzetek lehetőségeivel. Előzetesben a feltételezett gázoló cím alatt derül ki, hogy pénteken 24 órára őrizetbe vették, majd szombaton a csíkszeredai bíróság elrendelte a 30 napos előzetes letartóztatását is annak a csíkkarcfalvi 39 éves férfinak, akit azzal gyanúsítanak, hogy csütörtök este Csíkdánfalván elgázolt 3 szemét, majd elhajtott a helyszínről. A balesetben a Csíkterület ifjúsági tanácsának 21 éves alelnöke, aki amúgy Csíkdánfalva polgármesterének a lánya volt, Brite Barbara életét vesztette.

0: elhajtani a helyszínről? Na, na, nincs nagyobb vétek annál. Na nézzük, kapunk még egy cikket, valami, ami hozzánk kötődik, esetleg udvarhely kezdődik, az nem a miénk, hamisítatlan. Nézd ki, na, nézd, ez hol volt? Gyergyó Szent Miklóson zajlott, kevesebben, mégis többen a Fusneki udvarhelyen, 400-an futottak az adományokért. Narancssárgában futottak idén az udvarhelyszéki civil szervezetek nagykövetei Székelyudvarhely városközpontjában szombaton. A napsütés, az élő koncert sok támogatót is kicsalt a Mártonáron térre. A résztvevők és szervezők remélik, hogy ez az adományozási kedven is meglátszik majd, és ahogy a hírekben mi is beszámoltunk arról, találkozzunk a Kányádinál, címmel írnak arról, hogy Kányádi Sándor nevét vette fel még pénteken, kora este a Székelyudvarhelyi Könyvtár. Erről is még sok minden másról a Hargita népe mai lapszámában. 7 óra 33 perc van. Jó reggelt!
1: A quand remonte la dernière fois où nous avons été si heureux, nous avons lancé derrière nous ce qui est le plus important. Nous voilà en pleine danse, toi et moi.

Whitney Houston dalát még 2019-ben dolgozta át Kygo. Higher Love. 7 óra 40 perc van. Továbbra is hétfő, október 5-e. Ha valaki számolta az év elejétől mostanáig a napokat, akkor már 278-nál tart. Ha valaki pedig visszaszámlál, az év végéig már csak 87 nap maradt hátra. Medusa, One Republic és Leoni. A 2024-es labdarúgó Európa-bajnokság himnusza. Fire.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
4: Hivatlan vendégek telepedtek meg nálad. Bogarak, legyek, hangyák, egerek vagy darazsak keserítik meg a mindennapjaidat? A rendszeres takarítás ellenére sem szabadulsz meg a poloskáktól, bolháktól? Már mindent kipróbáltál, de úgyis ott anyáznak az épületben? Ne parázz, a megoldás neve 3D Clean Service. Rovarírtás, rágsálóírtás, fertőtlenítés, kéménytisztítás a legújabb technológiákkal, precízen, garanciával. Légy nyugodt, megszabadítunk a kártevőktől, és olyan munkát végzünk, amely a közegészségügyi ellenőrzőknek is tetszeni fog. Hívd a 0744 7857 21-es telefonszámot, és csak dőj hátra, a következő vendég már csengetni fog. 3D Clean Service, az írtó jó csapat.

Young Gravy és Betty 10 perc választál 8 órától, megy tovább a hétfő október 5-e, bár ma nincs sem iskola, sem óvoda. Már úgy értem, hogy az intézmények léteznek továbbra is, csak hogy a mai napon nem telnek meg gyermekzsivajjal, és nem véletlenül, a mai napon nem kell iskolába és óvodába menniük sem a diákoknak, sem a pedagógusoknak, mivel ma van az oktatás világnapja, és a hatályos kollektív munkaszerződés értelmében ez a nap hivatalos munkaszüneti napnak számít az oktatási rendszerben. Amúgy ezt a napot még az UNESCO kezdeményezte, arra az 1966-os egyezményre emlékezve, amelyben az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet megfogalmazta a pedagógusok státuszára vonatkozó ajánlásait, ez a határozat a felsőoktatási oktatók jogairól szóló 1997-es ajánlással kiegészülve a mai napig az elsődleges nemzetközi viszonyítási alap a pedagógusok jogainak és felelősségének meghatározásában. Amúgy ezt a napot mi nálunk itt 2013 óta ünneplik, elkülönítve a tanítók napjától, amelyet június 5-én tartanak. Oktatással vagy annélkül, ma is feljött a nap. Énekli a Balkán Fanatik.

0: Kányádi Sándor nevét vette fel a könyvtár. Versparkot avattak Galambfalván. Győzött a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Októberben az egészségügyi szolgáltatók az egészségbiztosítási kártya mellett az elektronikus személyi igazolványt is használhatják a betegek azonosítására és a szolgáltatások igazolására. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása szerint ebben az időszakban nem kötelező a kártyás hitelesítés, az orvosi ellátások, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásakor. A pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint használják valamelyik elektronikus okmányt, és jelezzék az esetleges műszaki problémákat. Az átmeneti intézkedés célja az elektronikus rendszer tesztelése és fejlesztése. Szombaton megnyitották az erdélyi írók és költők parkját az udvarhelyszéki Nagygalambfalván, Kányádi Sándor szülőfalujában. A létesítmény mintegy 30 erdélyi alkotó munkásságát mutatja be, köztük Kányádi Sándor, Benedekelek, Áprili Lajos és Tamási Áron életművét. A parkban sétányokat, zöldövezeteket, pihenőhelyeket és vásárteret alakítottak ki, a gyerekeket pedig játszótér és növénylabirintus várja. Emellett falumúzeum és étterem is létesült. A beruházás 12 új munkahelyet teremt, a parkot pedig tovább bővítenék, többek között uszoda és sportcsarnok építését is tervezik. Kányádi Sándor nevét vette fel a fennállásának 75. évét ünneplő székelyudvarhelyi városi könyvtár. A névadó ünnepséget pénteken délután tartották, ezen versekkel és zenés műsorral idézték fel a költő szellemi örökségét, miközben a résztvevők személyes emlékeket is megosztottak. Az ünnepségen jelen volt a költő húga, Csomor Kányádi Rozária is. A városi önkormányzat augusztusban egyhangú döntéssel hagyta jóvá a névváltoztatást, az ünnepségen a könyvtár falára felhelyezett névtáblát nem leleplezték, hanem feltújtották a fényeit. Győzött a kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda együttese a másodosztály B csoportjában az alapszakasz negyedik fordulójában a Galaci Cseszió vendége volt. Az első félidő végén a VSK 19-13-ra vezetett, a végén 10 góllal 35-25-re nyert. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerzők Csibi Hunor és Tornai Balázs voltak 8, illetve 6 góllal. A következő hétközi fordulóban a VSK a Buzeói Kézilabda Klub fiók csapatát fogadja. Elszenvedte első vereségét a bajnokságban az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. A harmadosztályos bajnokság alapszakaszának 7. fordulójában Kézdivásárhelyt fogadta hazai pályán az SFC, a vendégek már az első félidőben 2-0-ra vezettek, végül 3-1-re megnyerték a meccset. Az SFC gólját Lázár Kristóf szerezte. A Gyergyószentmiklósi VSK 1-1-et játszott hazai pályán a Bákói FC 2-es csapatával. A következő fordulóban szombaton az SFC a Vítorul Onest otthonában játszik. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

Honnan tudhattam volna? Hát mondjuk nem lehet elvárni, hogy valaki elmagyarázza és részletekre bontva elmondja nekünk, hogy miért van pont ma a mosolygás világnapja. A válasz egyszerű, a Smiley ünnepli a mai napon születésnapját. Van, aki tudja, van, aki nem, de az első smiley-t, vagyis azt a vidám, mosolygos arcocskát, amit az interneten napi szinten használunk, sőt, már átmászott a papírlapra is, 1963-ban rajzolta meg Harvey Ball reklámszakember. Azóta ez a világon az egyik legismertebb szimbóluma a jó kedvnek, a jó akaratnak. 1990 óta pedig októberben ünnepeljük mindazt, amit ez a szimbólum képvisel. Igen, a mosolygás világnapja, a smiley. Ha valaki látta Tom Hanks-el, fú, most nem ugrik be a film címe, na. Hogy hívják azt a kicsit kelekótyás? Hű, mekkora lapszusz. Na, eszembe itt mindjárt. Abban van, ugye, amikor Tom Hanks elkezd szaladni, és valaki, hát, na, sáros lesz, mert talán egy kocsi lespriccolja, és akkor ad valaki neki egy sárga pólót, hogy törje meg magát, és akkor a sár ilyen mosolynyomot hagy rajta. Nyilván az csak legenda, az valójában nem történne. Forrest Gump, na, jó, hogy eszembe jutott. Szóval az csak egy legenda, nem úgy született meg a smiley, de ettől függetlenül mosolyogjunk még.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
6: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Vissza hozzád, Back to You énekelt Selena Gomez, 8 óra után járunk 19 perccel. Október 5-e, csípősek a reggelek, és nem ritkák a fagypont alatti hőértékek. Néha itt nálunk is, de ritkában egyelőre. Csíkszeredában ma is mínusz 4 vagy mínusz 5 Celsius fok volt, de volt ott mínusz 6 is például a múlt hétvégén, vagy pénteken talán, ha nem tévedek. Szóval igen, közeledik a tél, és bár megvannak a szépségei, meg hoz egy tényleg egy szép ünnepkört nekünk, karácsony, szilveszter, szóval megvan a szebbik oldala is, de azért ha vannak vélemények, amelyek szerint hát én nem nagyon szeretem a telet, leszámítva az ünnepeket, az mondjuk valahol érthető, hiszen ha csak a hőmérsékletet nézzük, ugye az emberi test, ami a 36,5 Celsius fokos normális állapotban, hőemelkedés vagy láz, hogyha ennél magasabb, kihűlés, hogyha ennél alacsonyabb, de ezzel a testhőmérséklettel mi úgy vagyunk beállítva, hogy a számunkra az igazán kellemes kinti hőmérséklet az olyan 20-22 Celsius fok, tehát szobahőmérséklet. Olyan hőértékek, amelyek ilyenkor kinn a szabadban azért egyre ritkábbak, legfeljebb egy fűtött lakásban, igen. És a telet azért sem szeretjük, mert ilyenkor mindenképpen magasak a számlák, villanyszámla, gázszámla, közköltség, stb. Sorolhatnám hosszasan. Többe kerül. A legdrágább évszak mégiscsak a tél, és ehhez ne számítsuk hozzá a karácsonyi ajándékokat. Szóval nem csoda. De akkor mit mondjanak például az ukránok, ahol tényleg háború van, szörnyű átélni, mondjuk Kijevben például az ukrán fővárosban, amely egyre intenzívebb orosz támadásoknak az áldozata. Az sem véletlen, hogy az ukrán parlamentben bár vannak ellenzéki felszólalók, akiknek nem tetszik, ami zajlik, és nem is olyan rég, Oleksij Honcharenko, ukrán parlamenti, tegyük hozzá ellenzéki képviselő, pénteken szólalt fel, és ezt mondta, ezt nem fogják nagy dobra verni, főleg a liberális sajtóban, de ezt mondta az ukrán parlamenti képviselő, idézem, jelenleg a valóság a következő. Elveszítjük a háborút. Hatalmas számban veszítünk embereket. Nincs saját pénzünk, nem csupán a háború folytatására, hanem még az ország működtetésére sem. Tönkretesszük az üzleti életet és a gazdaságot. És a feltételek, amelyeket kapunk, minden egyes alkalommal rosszabbak az előzőknél, fogalmazott az ellenzéki Európai Szolidaritási Párt ukrán politikusa. A helyzet nem a legfényesebb, és tényleg, ha valahol tartanak a téltől, Ukrajnában igen, nagyon félnek tőle, és nem véletlenül.

The Chainsmokers és Hope, 8 óra 33 perc van. Aranyos hallgatóinkat köszöntjük a mai napon névnapjuk alkalmából, ugyanis a mai napon Aurel nevű, vagy nevet viselők ünnepelnek, ami egyébként a latin Aurelius nemzetség név rövidüléséből keletkezett, és jelentése aranyos. Aurel, hát ott van. Közben nézem, hogy igen, hát vannak olyan települések is, Aranyosgyéres például, amely nem is olyan messze tőlünk itt található, és kötődik ehhez a névhez is. De nem tudom, hogy mennyire népszerű ez a név, azért túl sok Aurélt nem ismerek, megmondom őszintén, de ha ne talán vannak, hallgatosság körzetünkben, Isten éltesse őket.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik. Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
4: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. mikrokreditlam.ro

you home. Fun és We Are Young, azaz fiatalok vagyunk. Egyelőre. Hát legyen úgy, hogy mindenki öregedjen meg. Milyen szép hosszú élete. Egyszer persze minden véget ér. Ahogy véget ér a Vekernek, ez az órája is hamarosan 9 percen belül, 9 órakor pedig jönnek a hírek. Addig is, tudjuk jól, egy jó szívet oly nehéz találni. A good heart is hard to find. Fergal Sharkit halljuk.

0: Kányádi Sándor nevét vette fel a könyvtár. Versparkot avattak Galambfalván. Győzött a kézilabda csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel. Jó reggelt kívánok! Októberben az egészségügyi szolgáltatók az egészségbiztosítási kártya mellett az elektronikus személyi igazolványt is használhatják a betegek azonosítására és a szolgáltatások igazolására. Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár tájékoztatása szerint ebben az időszakban nem kötelező a kártyás hitelesítés, az orvosi ellátások, valamint a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök kiadásakor. A pénztár arra kéri a szolgáltatókat, hogy lehetőség szerint használják valamelyik elektronikus okmányt, és jelezzék az esetleges műszaki problémákat. Az átmeneti intézkedés célja az elektronikus rendszer tesztelése és fejlesztése. Szombaton megnyitották az erdélyi írók és költők parkját az ugarhelyszéki Nagygalambfalván, Kányádi Sándor szülőfalujában. A létesítmény mintegy 30 erdélyi alkotó munkásságát mutatja be, köztük Kányádi Sándor, Benedekelek, Áprili Lajos és Tamási Áron életművét. A parkban sétányokat, zöldövezeteket, pihenőhelyeket és vásárteret alakítottak ki, a gyerekeket pedig játszótér és növénylabirintus várja. Emellett falumúzeum és étterem is létesült. A beruházás 12 új munkahelyet teremt, a parkot pedig tovább bővítenék, többek között uszoda és sportcsarnok építését is tervezik. Kányádi Sándor nevét vette fel a fennállásának 75. évét ünneplő Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár. A névadó ünnepséget pénteken délután tartották, ezen versekkel és zenés műsorral idézték fel a költő szellemi örökségét, miközben a résztvevők személyes emlékeket is megosztottak. Az ünnepségen jelen volt a költő húga, Csomor Kányádi Rozária is. A városi önkormányzat augusztusban egyhangú döntéssel hagyta jóvá a névváltoztatást, az ünnepségen a könyvtár falára felhelyezett névtáblát nem leleplezték, hanem felgyújtották a fényeit. Győzött a kézilabda csapat. A VSK Székelyudvarhely férfi kézilabda együttese a másodosztály B csoportjában az alapszakasz negyedik fordulójában a Galaci Cseszió vendége volt. Az első félidő végén a VSK 19-13-ra vezetett, a végén 10 góllal 35-25-re nyert. A legeredményesebb udvarhelyi gólszerzők Csibi Hunor és Tornai Balázs voltak 8, illetve 6 góllal. A következő hétközi fordulóban a VSK a Buzeói Kézilabda Klub fiók csapatát fogadja. Elszenvedte első vereségét a bajnokságban az FC Székelyudvarhely labdarúgó csapata. A harmadosztályos bajnokság alapszakaszának 7. fordulójában Kézdivásárhelyt fogadta hazai pályán az SFC, a vendégek már az első félidőben 2-0-ra vezettek, végül 3-1-re megnyerték a meccset. Az SFC gólját Lázár Kristóf szerezte. A gyergyószentmiklósi VSK 1-1-et játszott hazai pályán a Bákói FC 2-es csapatával. A következő fordulóban szombaton az SFC a Vítorul Onest otthonában játszik. Napsütéses időjárásunk lesz a mai napon, a meteorológusok szerint a széljárás gyenge lesz, csapadék nem valószínű, a hőmérsékleti értékek reggel 9 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hőszélhegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi box gálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb esemény szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18:30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
5: Reklámot hallotta.
6: Star Rádió.
7: Star Rádió. Star Rádió.

9 óra után járunk, 19 perccel megy tovább a hétfő, október 5-e, közben süt a nap, úgyhogy számítunk arra bizonyos 21 Celsius fokra, ami várható a kora délutáni órákban. De vannak itt más gondok. Van úgy, hogy az ember reggel fel kell, megissza a kávéját, bekapcsolja a rádiót és hallja, hogy Európában már megint sikerült megoldani valamit, ami eddig nem is volt probléma. Történt ugyanis, hogy az Európai Gyógyszerügynökség, az EMA, kidolgozott egy iránymutatást arról, hogyan kell a várandós és szoptató embereket bevonni a klinikai vizsgálatokba. Eddig rendben is vagyunk, hiszen a terhes és szoptató nők biztonsága nyilván fontos kérdés. Csak hogy az angol szövegben nem nőkről beszélnek, hanem pregnant and breastfeeding individuals, magyarul nagyjából várandós és szoptató egyénekről. És akkor itt jön Stefan Bartulica, horvát európai parlamenti képviselő, aki bizony kimondja azt, amit sokan gondolnak erről. Idézem őt. Régen egyszerűen nőknek hívtuk őket, az anyákat pedig anyáknak. Most viszont úgy tűnik, hogy már a woman, vagyis a nő szó is valami veszélyes, ideológiailag kifogásolható kifejezésé vált. És tényleg olvasom az uniós szöveget, és azt látom, hogy szoptató egyének, menstruáló egyének, gender diverse and intersex people, magyarul nemi szempontból sokszínű és interszexuális személyek. Na most álljunk meg egy pillanatra. Ha valaki szoptat, az valóban egy szoptató személy. Nyelvtanilag nincs ezzel baj, csak éppen minek kell egy teljesen hétköznapi, mindenki számára érthető szót lecserélni egy bürokratikus műszóra. A nő az nő, az anya az anya, aki szoptat, az szoptató nő, és én nem látom, hogy ettől bárki kevesebb jogot kapna, vagy bárkit kizárnánk valamiből. Ellenkezőleg szerintem azzal tesszük igazán tisztességesé a közbeszédet, ha nem akarjuk átírni a valóságot minden alkalommal, amikor egy szó valakinek ideológiailag nem tetszik. Persze lehet ezen mosolyogni is, de közben azért van ebben valami szomorú. Mert miközben Európának vannak egészen valós problémái, gazdaság, háború, energiaárak, demográfia, egészségügy, az intézményei közben azon dolgoznak, hogyan nevezzük át a nőket szoptató egyénekké. Hát ebben maximálisan amúgy egyetértek a horvát képviselővel, beszéljünk világosan, nevezzük nevén a dolgokat, és próbáljuk visszahozni Európába a józanészt, ami nem könnyű. Mert azért mégsem kellene odáig jutnunk, hogy lassan egy kismama is csak akkor érezze magát európainak, ha előbb sikeresen kitölti a megfelelő gender űrlapot. Te egy nő vagy, én egy férfi. Valamikor egyértelmű volt. De ha most ezt kimondom, valaki talán meg is bántok vele. Na mindegy, legyen az ő baja. Bad Boys Blue, You're a Woman, I'm a Man. Ha tetszik, ha nem.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Megérkezett az 5-23-as menü, a mai napon az első fogás zöldségleves, a második pedig csirkepaprikás makaronival. Mondhatni egy tartalmas házias ebéd, ami után jól esik azt mondani, hogy na, ezért megérte. Úgyhogy várják mindazokat, akik szeretnék ezt a menüt elfogyasztani. Szeretettel várják az 5-23-ban. 10 és 18 óra között lehet ott elfogyasztani, de telefonon is házhoz lehet rendelni. 07 78 71 507-es, vagy pedig a HAM applikáción keresztül. Jó étvágyat!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Pizza?
6: Ham!
5: Burger?
6: Ham!
5: Napi menü?
6: Ham!
5: Girosz?
6: Ham!
5: Éhes vagy?
6: Ham!
7: Kattalj rá a kajára!

Eurythmics és a Soul királynője Aretha Franklin Sister Are Doing It For Themselves. 2 perc választ el 10 órától, amikor a Star Rádió legfrissebb hírei érkeznek. Addig is hadd szóljon Tate McRae dala, Green.

0: új miniszterelnök jelölt lehet. Folytatódik a szerződések megkötése. Kikapott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma ismét egyeztet Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal a miniszterelnök jelöltről. A tárgyalások 14 órakor kezdődnek, elsőként a Szociáldemokrata párt képviselőivel találkozik, majd az AU-ra PNL, az USZERE és az RMDS delegációja következik. Az új kormány beiktatásához a parlamenti képviselők és a szenátorok többségének támogatására van szükség. Ha az újabb miniszterelnök jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatokat, továbbra is politikai patthelyzet marad, és újabb kormányalakítási kísérletre lehet szükség. November 20-án utalják az októberi iskolai ösztöndíjakat. Az iskoláknak október 20-áig kell továbbítaniuk a jogosultak listáját és a szeptemberre, illetve októberre becsült összegeket a tanfelügyelőségeknek, amelyek ezeket október 25-éig küldik tovább az Oktatási Minisztériumnak. Az ösztöndíjakat havonta minden hónap 20-án fizetik az előző hónapra, hétvége vagy munkaszüneti nap esetén, pedig az azt megelőző utolsó munkanapon. A juttatás banki átutalással vagy készpénzben is kifizethető, az iskolák pedig nem kötelezhetik a családokat arra, hogy egy meghatározott banknál nyissanak számlát. Ezen a héten is folytatódik a hulladékszállítási szerződések megkötése. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt 4 helyen október 10-éig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. Ezek kiosztása október 10-éig tart, naponta 10 és 18 óra között zajlik, a Termés utcai parkolóban, a HBC parkolóban, a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, és az Ady Endre utca és a Lorántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében, az unitárius temetővel szemben lévő ponton. A régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni, a szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. 3-0-ra végződött az FK Csíkszered a Vasas Femina női labdarúgó mérkőzés a Superliga alapszakaszának 7. fordulójában. A Csíkszeredában lejátszott meccsre visszatértek a Vasas idegenlégiósai Ibarra Kira, Da Silva Mayara, Bispo Santana Alexandra és López dos Livia. A következő fordulóban 2 hét múlva a Vasas Temesváron lép pályára. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, pénteken este Magyarország Milos Kerkez fejes góljával 1-0-ra legyőzte Georgiát. Románia súlyos vereséget szenvedett, 6-0-ra kapott ki Lengyelországban. Ma este ismét pályára lép mindkét csapat, 3:40-től Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton Ukrajna vendége lesz, Románia pedig Svédországot fogadja. A tegnap este a 4. forduló meccsei kezdődtek meg, a fontosabb eredmények, A-liga 2-es csoport, Hollandia-Szerbia 2-1 és Görögország-Németország 0-0. 4-es csoport, Portugália-Norvégia 2-1 és Wales-Dánia 0-1. Ma délelőtt és délben az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: I like music.
1: Sztár reklám. Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
2: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaöledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
3: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
4: Hat napon át ismét a zenéje a főszerep Székely udvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székely udvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Reklámot hallottak.
5: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazhat.
1: Jöjjön az 5-23-as menüje, hogyha ne talán valakit érdekel. A mai nap zöldségleves és csirkepaprikás makaronival szerepel a menüben, vagyis egy tartalmas házias ebéd, ami után jól esik azt mondani, hogy na ezért megérte. Lehet ott a helyszínen elfogyasztani, illetve telefonon megrendelni 07 78 71 507, vagy pedig a HAM applikáción keresztül. Jó étvágyat!
0: A műsor termék és szolgáltatás megjelenítést tartalmazott.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
3: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székely udvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
6: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
7: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
8: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
1: Reklámot hallottak.

Chasing Paradise, One Republic és Kygo dalát hallhattuk, 8 perc választ el 11 órától. Hát, szép őszünk lesz, ezen a héten még kitart, de ha minden igaz, a hétvégére eső jön. El is megyünk innen valami melegebb éghajlatra, úgy tűnik az egész rádióval. Na de, azért még jó néhány alkalommal lesz lehetőségünk találkozni ezen a héten, például legközelebb holnap reggel, 6 órai kezdettel. A mai nap nyilván csak a Wecker szempontjából ért véget, hiszen hamarosan érkezik kolléganőm Bedő Erika, és kezdetét veszi vele együtt a Sztár délután, és mint mondtam, velem legközelebb holnap reggel találkozhatnak. Addig is Szász Csaba, köszöni a figyelmet! Mondanám, hogy további kellemes hétkezdés, de a hétkezdés nem szokott kellemes lenni, bár azt hiszem ez is rajtunk múlik. Na mindegy, holnapig a legjobbakat, ciao.

0: Új miniszterelnök jelölt lehet. Folytatódik a szerződések megkötése. Kikapott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma ismét egyeztetni Kosordán államfő a parlamenti pártokkal a miniszterelnök jelöltről. A tárgyalások 14 órakor kezdődnek, elsőként a Szociáldemokrata párt képviselőivel találkozik, majd az AU-ra PNL, az USZERE és az RMDS delegációja következik. Az új kormány beiktatásához a parlamenti képviselők és a szenátorok többségének támogatására van szükség. Ha az újabb miniszterelnök jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatokat, továbbra is politikai patthelyzet marad, és újabb kormányalakítási kísérletre lehet szükség. November 20-án utalják az októberi iskolai ösztöndíjakat. Az iskoláknak október 20-áig kell továbbítaniuk a jogosultak listáját, és a szeptemberre, illetve októberre becsült összegeket a tanfelügyelőségeknek, amelyek ezeket október 25-éig küldik tovább az Oktatási Minisztériumnak. Az ösztöndíjakat havonta minden hónap 20-án fizetik az előző hónapra, hétvége vagy munkaszüneti nap esetén, pedig az azt megelőző utolsó munkanapon. A juttatás banki átutalással vagy készpénzben is kifizethető, az iskolák pedig nem kötelezhetik a családokat arra, hogy egy meghatározott banknál nyissanak számlát. Ezen a héten is folytatódik a hulladékszállítási szerződések megkötése. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt 4 helyen október 10-éig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. Ezek kiosztása október 10-éig tart, naponta 10 és 18 óra között zajlik, a Termés utcai parkolóban, a HBC parkolóban, a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, és az Ady Endre utca és a Lorántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében, az unitárius temetővel szemben lévő ponton. A régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni, a szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. 3-0-ra végződött az FK Csíkszered a Vasas Femina női labdarúgó mérkőzés a Superliga alapszakaszának 7. fordulójában. A Csíkszeredában lejátszott meccsre visszatértek a Vasas idegenlégiósai Ibarra Kira, Da Silva Mayara, Bispo Santana Alexandra és López dos Livia. A következő fordulóban 2 hét múlva a Vasas Temesváron lép pályára. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, pénteken este Magyarország Milos Kerkez fejes góljával 1-0-ra legyőzte Georgiát. Románia súlyos vereséget szenvedett, 6-0-ra kapott ki Lengyelországban. Ma este ismét pályára lép mindkét csapat, 3:40-től Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton Ukrajna vendége lesz, Románia pedig Svédországot fogadja. A tegnap este a 4. forduló meccsei kezdődtek meg, a fontosabb eredmények, A-liga 2-es csoport Hollandia-Szerbia 2-1 és Görögország-Németország 0-0. 4-es csoport Portugália-Norvégia 2-1 és Wales-Dánia 0-1. Ma délelőtt és délben az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A Sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

gyermekem három múlt, én meg ültem az árokban, könnyem hult. Harcolunk, de mire jó? Van itt vesztenivaló, csak egy jelvény és vége, sírunk rövésre, hogy béke, Van még itt valami, hagyd a harcot, ma haza.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Egy ERESZ csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ERESZ csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kéményszegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Ilyen még nem volt Székely udvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székely udvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
4: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
5: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
6: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvény sátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek az Areóban, arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
1: Reklámot hallottak.
7: Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: 100.8.
1: Egyedül a bárpultnál, mit állsz itt? Nem már, hogy elárvultál, ha bezárultál, és a mosolyod elárultál.

0: like music.
1: Sztár reklám. Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodolem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt vagy a lambéria.ro oldalon.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. iMac.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
6: Drágám, szerinted mennyi idő alatt rakom le ezt a térkövet?
7: Ha a polcra gondolok, amit háromszor raktál fel, inkább hívjuk a profikat.
8: Ne szenvedj otthon! A Hadnagy Viakolor mindent megold.
9: Felmérünk, tervezünk, kivitelezést szervezünk.
10: Látogass el Székely udvarhelyen a Betlenfalvi útra, a régió legnagyobb térkő bemutató kertjében.
11: Minőség, megbízhatóság, stílus.
12: Hadnagy Viakolor.
13: Hívj minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazsilé.ro honlapunkat.
14: Most már csak a füvet kell levágni, drágám.
15: Hallottátok? A Hadnagy Viakolor műfüvet is árul.
16: Reklámot hallottak.
17: Sztár Rádió.
18: Sztár Rádió.
17: Sztár Rádió.

0: Új miniszterelnök jelölt lehet. Folytatódik a szerződések megkötése. Kikapott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma ismét egyeztetni Kosordán államfő a parlamenti pártokkal a miniszterelnök jelöltről. A tárgyalások 14 órakor kezdődnek, elsőként a Szociáldemokrata párt képviselőivel találkozik, majd az AU-ra Pénélé, az USZERE és az RMDS delegációja következik. Az új kormány beiktatásához a parlamenti képviselők és a szenátorok többségének támogatására van szükség. Ha az újabb miniszterelnök jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatokat, továbbra is politikai patthelyzet marad, és újabb kormányalakítási kísérletre lehet szükség. November 20-án utalják az októberi iskolai ösztöndíjakat. Az iskoláknak október 20-áig kell továbbítaniuk a jogosultak listáját és a szeptemberre, illetve októberre becsült összegeket a tanfelügyelőségeknek, amelyek ezeket október 25-éig küldik tovább az Oktatási Minisztériumnak. Az ösztöndíjakat havonta minden hónap 20-án fizetik az előző hónapra, hétvége vagy munkaszüneti nap esetén, pedig az azt megelőző utolsó munkanapon. A juttatás banki átutalással vagy készpénzben is kifizethető, az iskolák pedig nem kötelezhetik a családokat arra, hogy egy meghatározott banknál nyissanak számlát. Ezen a héten is folytatódik a hulladékszállítási szerződések megkötése. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt 4 helyen október 10-éig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. Ezek kiosztása október 10-éig tart, naponta 10 és 18 óra között zajlik, a Termés utcai parkolóban, a HBC parkolóban, a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, és az Ady Endre utca és a Loránti Zsuzsanna utca kereszteződésében, az unitárius temetővel szemben lévő ponton. A régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni, a szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. 3-0-ra végződött az FK Csíkszered a Vasas Femina női labdarúgó mérkőzés a Superliga alapszakaszának 7. fordulójában. A Csíkszeredában lejátszott meccsre visszatértek a Vasas idegenlégiósai Ibarra Kira, Da Silva Mayara, Bispo Santana Alexandra és López dos Livia. A következő fordulóban 2 hét múlva a Vasas Temesváron lép pályára. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, pénteken este Magyarország Milos Kerkez fejes góljával 1-0-ra legyőzte Georgiát. Románia súlyos vereséget szenvedett, 6-0-ra kapott ki Lengyelországban. Ma este ismét pályára lép mindkét csapat, 3:40-től Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton Ukrajna vendége lesz, Románia pedig Svédországot fogadja. A tegnap este a 4. forduló meccsei kezdődtek meg, a fontosabb eredmények, A-liga 2-es csoport Hollandia-Szerbia 2-1 és Görögország-Németország 0-0. 4-es csoport Portugália-Norvégia 2-1 és Wales-Dánia 0-1. Ma délelőtt és délben az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobimpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobimpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaeledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székely udvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron.

0: áron. Nézz be a Bethlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
3: Reklámot hallottak.
4: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Pink énekel 2017-ből október 5-ét írunk. Köszöntelek benneteket a hét első sztár délutánjában. Remélem, hogy mindenki kipihenve érzi magát. Remélem, hogy mindenkinek nagyon jól telt a hétvége, október első hétvégéje. És teljes gőzerővel már dolgoztok itt 12 óra után 16 perccel. Hát egyértelmű, hétfő reggeltől már álmosan, fáradtan vagy feltöltődve, de megy a munka ezerrel. Aki pedig csak délutántól megy a melóba, annak kitartást kívánunk és jó munkakedvet, jó kedvű kollégákat és főnököt természetesen egész hétre. Itt vagyunk, hozom a legnagyobb slágereket változatosan 17 óráig. Ha már Pink dalnál vagyunk, akkor választok egy olyan dalt, amivel egy picit a napsütésre tudunk hangolódni, mert olyan gyönyörű szép napsütésünk van így a hét első napján, hogy jön, hogy folyamatosan csak abban legyünk. Cover Me in Sunshine, Pink énekel 2021-ből, a mikrofonnál Bedő Erika.

tenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

Viharban szivárvány énekelte a Kowalski meg a Vega. Vihar nincs szerencsére, hát így szivárványunk sincs. Napos, tiszta időnk van, 14 Celsius fokot lehet mérni már Székelyudvarhelyen. Reggel azért gondolom, hogy hűvöske volt, főleg a hajnali órákban csupán 1 fokokat mutattak a hőmérők, de még mindig jobb helyen vagyunk, mert Csíkszeredában például a múlt héten mínusz 5,8 fokot is mértek, ott volt a leghidegebb ország szinten. Úgyhogy Udvarhely még ahhoz képest elég előkelő helyen van. Ezen a héten nyár lesz, kérem szépen. Most tombol a vénasszonyok nyara, 23-24, akár 25 fokot is mérhetünk Székelyudvarhelyen hét közepén, úgyhogy nagyon ne pakoljátok el a nyári felszereléseket, a rövidújukat, a ruhácskákat, mert simán lehet még ezeket hordani, főleg ezen a héten. Lehűlés az jövő hétre várható, de akkor is csak egy icipici eső lesz egy-két nap erejéig, aztán ismét napsütésre kecsegtet bennünket október közepe, viszont tényleg az indián nyár az megérkezett, itt van, jelen van, és október első jó pár napján élvezhetjük még a nyarat egy picit. Köszöntjük a névnaposokat a következő percekben, az Auréleket ünnepeljük október 5-én, ők az ünnepeltek, és természetesen a születésnaposoknak is szól Lady Gaga felvétele.

Volt egy álmom, énekelt az Airi Mafia, hát az álmuk valóra vált. A diákoknak például, ha valaki arról álmodozott, hogy jaj, de jó lenne, ha hétfőn nem kellene menni iskolába, és még egy hosszú hétvége lehetne, akkor ez most beteljesült, hiszen ma nincs tanítás. 1966-tól a pedagógusi jogok világnapjaként tartják számon október 5-ét. Az UNESCO és a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet ugyanis elfogadta a pedagógusi jogokról szóló 150 paragrafusból álló határozatot. És a dokumentum tartalmazza többek között a pedagógusok megbecsülésének a szükségességét, előírja az ingyenes továbbképzést, és kimondja, hogy a pedagógusok jövedelmezése nem maradhat el az egyenértékű képesítést követelő más foglalkozásúak bérezésétől. Szóval ma pihennek a pedagógusok, ma pihennek az óvodások és az iskolások is egyaránt. Úgyhogy holnaptól kezdődik ismét, folytatódik új a tanítás, kedd, szerda, csütörtök, péntek, csonka hét, azt már ki lehet bírni nagy türelemmel is. Néjó felvételével pedig megyünk tovább, így hát vakációs hangulatban mondhatni.

0: I like music. Sztárreklám. Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
1: Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
2: Mielőtt elindulna vásárolni, nézzen körül online. A húsmíves Deák teljes kínálatát most már könnyedén elérheti a deákhús.ro honlapon, ahol a minőségi hagyományosan előállított hústermékekről minden fontos információ megtalálható. És ha még többre kíváncsi, kövesse a húsmíves Deák Facebook oldalt, ahol friss hírek, újdonságok és ajánlatok várják. A húsmíves Deák célja változatlan. Hagyományos módon készült, friss és megbízható hentesárok a legjobb minőségben, kedvező áron. Ha személyesen vásárolna, látogassa meg üzleteinket, húsmíves Mészárszék a Solymosi utca 9-es szám alatt, Deák Hús Sziget a Sziget utca 39-es szám alatt, illetve Deák Hús ABC a Rákóczi Ferenc 12-es szám alatt. Húsmíves Deák. Friss kézműves házhoz.
3: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
4: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
5: Tartson lépést a világgal! Utazzon a Transptúrral!
6: A kényelmes, korszerű távolsági autóbuszainkon a világhálóra is csatlakozhat.
5: Ingyenes wifi elérhetőség, pontosság, gyorsaság, minőségi utaztatás.
6: Keressen minket a városi autóbuszállomáson, vagy a 0744 788 295, valamint a 0744 644 814-es telefonszámokon.
5: Ha indulsz, ha érkezel, Transptour International.
0: Reklámot hallottak.

rádió a legnagyobb slágerek változatosan. Köszöntjük a névnaposunkat, az Aurél ünnepel ma. Kedves Aurél, ez a név, ez latin eredetű és jelentése aranyos. Aranyos az Aurél. Szinte minden helyzetben megmutatkozik humorérzéke, saját magán ugyanolyan jól tud mulatni, mint másokon. Ez a jó személyiség és a jó jellemzés. Jó érzéke van a művészethez, és valószínűleg sikereket érne el a média legtöbb területén. Na hát akkor várunk kollégákat, Aurél nevezetű kollégákat, ha tetszik neki a média, kipróbálhatja itt magát a rádióban is. Sok barátja van, hiszen nagyvonalú, jókedélyű, és ha dühös is lesz valamiért, haragja gyorsan elszáll. Nem kedveli a veszekedéseket, de ha olykor mégis kikívánkozik belőle valami, ami vitához vezet, akkor elmondja a véleményét, majd hátradől a fotelben és élvezi a vitát. Na, ennél jobb természet nem is kellene, mint hogy kiszállni a vitából és csak nézni, mint egy színházat vagy mint egy mozit. Nagyon jó, nem tudom, sok Aurélt nem ismerek, de elgondolkodtató, hogy a kisbabáknak Aurél nevet adjunk, mert elég jó a jellemzése, és jó a személyisége is. Így kell élni. Holnap lesz Renáta névnap, holnap után Amáliákat köszönhetünk, és két nap múlva pedig a koppányokat fogjuk ünnepelni. Most pedig Regál Lili érkezik. Chris Willis felvétele a magyarországi DJ-vel, Regál Lilivel 2026-ból. A kék szív van itt.

0: Új miniszterelnök jelölt lehet. Folytatódik a szerződések megkötése. Kikapott a Vasas Femina. Katona Zoltán vagyok a Sztár Rádió híreivel. Jó napot kívánok! Ma ismét egyeztet Nikus Ordán államfő a parlamenti pártokkal a miniszterelnök jelöltről. A tárgyalások 14 órakor kezdődnek, elsőként a Szociáldemokrata párt képviselőivel találkozik, majd az AU-ra PNL, az USZERE és az RMDS delegációja következik. Az új kormány beiktatásához a parlamenti képviselők és a szenátorok többségének támogatására van szükség. Ha az újabb miniszterelnök jelölt sem kapja meg a szükséges szavazatokat, továbbra is politikai patthelyzet marad, és újabb kormányalakítási kísérletre lehet szükség. November 20-án utalják az októberi iskolai ösztöndíjakat. Az iskoláknak október 20-áig kell továbbítaniuk a jogosultak listáját és a szeptemberre, illetve októberre becsült összegeket a tanfelügyelőségeknek, amelyek ezeket október 25-éig küldik tovább az Oktatási Minisztériumnak. Az ösztöndíjakat havonta minden hónap 20-án fizetik az előző hónapra, hétvége vagy munkaszüneti nap esetén, pedig az azt megelőző utolsó munkanapon. A juttatás banki átutalással vagy készpénzben is kifizethető, az iskolák pedig nem kötelezhetik a családokat arra, hogy egy meghatározott banknál nyissanak számlát. Ezen a héten is folytatódik a hulladékszállítási szerződések megkötése. A szemétszállító cég közlése szerint a kijelölt 4 helyen október 10-éig lehet szerződést kötni és megkapni az új edényeket. Ezek kiosztása október 10-éig tart, naponta 10 és 18 óra között zajlik, a Termés utcai parkolóban, a HBC parkolóban, a Rákóczi Ferenc utca 84 szám alatt, a Szépkorúak házánál, az Orbán Balázs utca 100 szám alatt, és az Ady Endre utca és a Lorántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében, az unitárius temetővel szemben lévő ponton. A régi kukák használatát nem kell azonnal beszüntetni, a szolgáltató előzetesen értesíti a lakókat arról, hogy mikortól kezdődik az új edényekből történő hulladékgyűjtés. Addig a jelenlegi edények továbbra is használhatók. 3-0-ra végződött az FK Csíkszered a Vasas Femina női labdarúgó mérkőzés a Superliga alapszakaszának 7. fordulójában. A Csíkszeredában lejátszott meccsre visszatértek a Vasas idegenlégiósai Ibarra Kira, Da Silva Mayara, Bispo Santana Alexandra és López dos Livia. A következő fordulóban 2 hét múlva a Vasas Temesváron lép pályára. Folytatódott a labdarúgó nemzetek ligája, pénteken este Magyarország Milos Kerkez fejes góljával 1-0-ra legyőzte Georgiát. Románia súlyos vereséget szenvedett, 6-0-ra kapott ki Lengyelországban. Ma este ismét pályára lép mindkét csapat, 3:40-től Magyarország, a szlovákiai Nagyszombaton Ukrajna vendége lesz, Románia pedig Svédországot fogadja. A tegnap este a 4. forduló meccsei kezdődtek meg, a fontosabb eredmények: A-liga 2-es csoport Hollandia-Szerbia 2-1 és Görögország-Németország 0-0. 4-es csoport Portugália-Norvégia 2-1 és Wales-Dánia 0-1. Ma délelőtt és délben az elmúlt napokhoz hasonlóan napsütéses időjárás lesz térségünkben, fokozatos felmelegedésre számíthatunk, csapadék nem valószínű. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délelőtt és délben 19 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: Music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszcsatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tető. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkimi Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszcsatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkimi Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonként ára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt. Figyelem, akció!
4: Ha bútor, akkor rózsafont.
3: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ring show. Október 17-e, 18 óra, Székelyudvarhely, Városi Sportcsarnok. Jegyek már kaphatók? Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Minőségi iratfűzés, nyomtatás, színes fénymásolás szeretne? Jöjjön az AVG üzletébe a Kossuth Lajos utca 22 szám alá.
6: Vásároljon, nyomtasson, fénymásoljon gyorsan és kényelmesen, diákkedvezménnyel az AVG-ben.
0: Reklámot hallottak.
7: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.
8: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

Élnünk kellett volna, hát ez nem jó, hogyha arra az időszakra hagyjuk, amikor már csak ezt énekeljük, hogy bizony kellett volna élnünk, hanem meg kell élni a pillanatot, meg kell élni azokat a kalandokat és programokat, eseményeket, amik például itt Székelyudvarhelyen és Udvarhelyszéken is szervezve vannak, hogy aztán azt tudjuk énekelni, hogy éltünk. Bizony már éltünk, éltünk és mindent megéltünk. Ahogyan az elmúlt hétvégén is az önkéntesség és az önzetlenség ünnepe volt Székelyudvarhelyen szombaton, lezajlott a Fuss neki, 44 civil szervezet, mintegy 1000 nagykövete szaladt, biciklizett vagy gyalogolt egy-egy jó ügyért. Székelyudvarhely önkormányzata pedig büszkén támogatta idén is a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány programját a helyi pályázati kiíráson. A Facebook oldalukon rengeteg fotót találtok az idei Fuss nekiről, nagyon aranyosak, kicsiktől a nagyokig, mindenki be volt öltözve, mindenki futott nagykövetes pólóban, biciklizett, szaladt, volt közös bemelegítés, és a patkóban, a Mártonáron téren zene volt, ha jól láttam, akkor a Friday Rehab-ben lépett fel, úgyhogy egy igazi közösségi élmény ez az egész Fuss neki most már évről évre hagyományá vált, hogy az SKA megszervezi, és remélem és bízom benne, hogy minden nagykövet, meg minden résztvevő, aki kitűzött magának egy adott célt, azt meg tudja valósítani. És gyűlt annyi pénzösszeg az ő támogatására, hogy azt tényleg oda tudja pótolni azért az ügyért, amit például egy iskola, egy óvoda, vagy bármilyen civil szervezet meg szeretne valósítani. Úgyhogy le a kalappal az összes résztvevő előtt, és természetesen gratulálunk a szervezőknek is. Eseményekről, programokról beszélgetünk, lesz bőven ezen a héten is, úgyhogy ebben az órában programajánlóval megyünk tovább. Nick Kershaw felvétele 80-as évekből, Technotronic 90-es évekből, nosztalgiázunk, itt lesz Madonna is.

Ájva, így lövök, énekelte az első emelet. Hát kár, hogy nem így működött 177 évvel ezelőtt, hogy állj vagy lövök, hanem ott kérdés nélkül Aradon kivégezték a magyar honvédsereg 12 tábornokát és egy ezredesét is. Tehát ez október 6-án történt, ez holnapra van mondva, pontosabban a holnapi nap emlékezünk a 13 aradi vértanúra, 177 évvel ezelőtt történt. Én már csak azért is említem meg már ma október 5-én, mert lesz egy esemény a Városháza udvarán, amelyre mindenkit nagy szeretettel várnak. Székelyudvarhely Művelődési Központ és Székelyudvarhely Városa szervezésében az október 6-ai városi megemlékezésre. Mire megvirrad? Ez az esemény címe. 18 órától kezdődik a Városháza udvarán ez a program, és az aradi vértanúkra idén nem csak a haláluk, hanem az életük felől is fogunk emlékezni. Leveleken, személyes történeteken, zenén és képeken keresztül fogják megidézni az utolsó éjszakát, amely után felvirradt a hajnal. Ott lesz az eseményen Szakács Pál István polgármester beszédet mond, és Várnai Szabolcs konzul Magyarország csíkszeredai főkonzulátusának képviseletében. Közreműködik majd Csorba Kristóf, a Tomcsa Sándor Színház színésze, de a Székely Dalegylet férfi kara is jelen lesz, Bartal és Izabella karnagy fog vezényelni, András Gergő, Hadnagy Dénes, Pálfi József és Tamás Albert szólisták is előadást tartanak, zongorán kíséri majd Lókodi András, zenél a Huzavona népi zenekar, és lesz animációs előadás is Péter Nóra személyében. Úgyhogy egy igazán jó megemlékezős eseményt szerveztek. Szeretettel várnak mindenkit erre a programra, hogy október 6-án együtt legyen a város közössége. Folyamatosan közösségi események vannak, tényleg nem panaszkodhatunk már, ha visszaemlékezünk egész nyárára, meg most már így ősszel is, szeptemberben is rengeteg program lehetőség volt itt a kisvárosban, és holnap is lesz egy ilyen megemlékező esemény, majd ugye október 23-án aztán lesz a fáklyagyújtás és a felvonulás, és az is egy szép közösségi élmény szokott lenni, az az emlékezés. Natalia Kürz felvétele a folytatásban, aztán a beígért Madonna dal is érkezik.

0: érdekességek, közérdekű információk, klasszágerek és jó hangulat.
1: Ma végre jól vagyok és pont, nem érint meg, hogy másmit mond.
0: Ez a Sztár délután.

0: I like music. Sztár reklám.
1: Kolumbán optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818. A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
2: Lambériát keres? Nálunk megtalálja. Hajópadló Lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodolem Kft. Székelyszent királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak, akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín.
4: 34 éve állunk azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.

Az egyik kedvenc dalom The Chainsmokers is Lennon Stella előadásában 13 óra 50 perc. Most már hamarosan érkeznek a legfrissebb hírek. Program ajánlónál tartottunk, de hát még annyi eseményünk és programunk lesz a következő napokban, hogy bőven a következő órában is tudunk erről beszélgetni. Nem tudom, mennyire emlékeztek, levetítették a félrelépni szabad vígjátékot már a múlt héten az UF nagyteremben, és aki esetleg lemaradt volna róla, hát itt a remek lehetőség. Ma és holnap is lehet mozizni, azaz október 5-én hétfőn és október 6-án kedden is. Este 7:30-tól vetítik a legújabb magyar vígjátékot. 19 óra 30 perc, belépőjegy egységesen 25 lej, és a vándormozi.ro weboldalán tudjátok beszerezni a jegyeket. A helyszínen maximum 50 jegy lesz, és az is ott megvásárolható, szóval mindenkit nagy-nagy szeretettel várnak. Én már múlt héten megnéztem, nagyon-nagyon jó film, ajánlom mindenkinek. Ha egy picit könnyed filmet szeretnétek megnézni, és még esetleg kacagni is van kedvetek, akkor ajánlom számotokra ezt az új magyar vígjátékot, a Hogyan tudnék élni nélküled rendezője csinálta meg, ismét rendezte meg az évtized legszexibb vígjátékát, mert hogy erről híres, erről a mondatról mozizni lehet, és van lehetőség ma és holnap is az UF nagyteremben a Vándormozi jóvoltából. The Chainsmokers felvétele, aztán még néhány programot megnézzünk, hogy lássuk, lesz-e valami ezen a héten itt Székelyudvarhelyen, ami nekünk való.

kötelező rossz kedvűnek lenni egész nap? Ja, hogy nincs minek örülni. Ugyan már. Egy mosoly, a kedvenc dala, egy finom kávé. Sztár délután. Lazán. És vidáman.

0: Megszületett a medvetörvény, felújítják a kazánház előtti teret, bajnokit játszik a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Kihirdette a medvetámadások megelőzését célzó törvényt Nikus Ordán államfő. Az elnök ezúttal már nem emelt alkotmányossági kifogást a jogszabály újra tárgyalt változata ellen, amelyet a képviselőház szeptember 16-án döntőházként fogadott el. A törvény 2026-ra országos szinten 859 barna medve kilövését határozza meg megelőzési kvótaként. További 110 példány pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A jogszabály ugyanakkor tiltja a 2 évnél fiatalabb bocsokkal együtt lévő nőstények elejtését. Jövő tavasztól több központi övezetből is kitiltják az elektromos rollereseket Csíkszeredában. Az előzetes tervek szerint a Szabadság tér, a Promenád, a Majláth Gusztáv Károly tér és a központi park lesznek azok a területek, ahol tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A szabályozás tervezetét a téli időszakban véglegesítik és terjesztik az önkormányzati képviselőtestület elé. A tiltásokat táblákkal is jelzik majd, a szabályok megszegői pedig szankciókra számíthatnak. Felújítják a táborlakótelepi kazánház előtti teret Székelyudvarhelyen. A munka során zöld övezeteket alakítanak ki, növelik a parkolóhelyek számát és megoldják az első víz elvezetését, miközben a megtöredezett burkolatokat is helyreállítják. A mintegy 800 ezer leértékű beruházás kivitelezése várhatóan egy hónapig tart, amennyiben az időjárás kedvezően alakul. A munka egy szakaszában teljesen lezárják a teret, így ott parkolni sem lehet majd. Idegenben játszik a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 5. fordulójában a Lucsáförül Buzeu otthonában lép pályára a VSK Székelyudvarhely. A találkozó ma 18 órakor kezdődik. A fordulóból egy meccset már lejátszottak, a Real Oltenia Rozsiste 4-3-ra legyőzte a Vajdahunyadi Corvinult. A marosvásárhelyi VSK Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik találkozót holnap 18 órától játsszák. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság, a hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit játszották le, az eredmények: Borszéki Bükk, Balánbányai Bányász 2-3, Agyagfalvi Lendület, Csíkszent Simon 3-2, Zetelaki Fenyő, Székelyudvarhelyi Olimpiákos 0-1, a Szentegyházi Vasas szabadnapos volt. A Székelyudvarhelyi Rosszil SK Székely-Keresztúri Egyesülés találkozó előtt csak 6 Rosszil játékos érkezett meg, a játékvezető a 15 perces várakozási idő után nem indította el a meccset. Amennyiben a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület fegyelmi bizottsága úgy ítéli meg, akkor az udvarhelyi csapatnak ez lesz a második meg nem jelenése, a versenykiírás szerint pedig kizárják az idei bajnokságból, az eddigi eredményeiket pedig törlik. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: szegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a Székely udvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székely udvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést az ökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90-ban is áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Figyelem, akció!
5: Ha bútor, akkor rózsaszín.
6: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyhabútor, bőrgarnitúra, fotel, asztal, szék, kanapé, ágy, francia ágy és hűtő, mosógép, mosogatógép, fagyasztó, szárító, elektromos sütő kiváló állapotban, előnyös áron. Nézz be a Betlenfalvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek.

Az Ossian énekelt, az Ossian a magyar heavy metal történetének egyik legsikeresebb együttese. A szenvedélyről szólt a dal, hát mindenkinek van egy szenvedélye, ugye? Lehet az a szenvedély olvasás, lehet éneklés, lehet rollerezés, lehet a politika, lehet a tánc, a buli, vagy épp a kirándulás, vakációzás. Hát itt van mindenféle hír az elmúlt napokról. Azt sem tudom, hogy melyiket mondjam, tele vannak a hírportálok, mindenféle hírrel. Dróntámadás, földrengés, medvés sztorik, aztán ugye most a kormányalakítás, készülnek a szállásadók az őszi vakációra, milyen árakra számíthatunk, hogyan számít bele a katonai szolgálat a nyugdíjba, nem mindegy, hogy mikor volt valaki katona, erről is lehetne beszélgetni. Úgyhogy lesz bőven témánk itt a Sztár délutánban a következő percekben. Sőt, ha nem lenne elég, akkor újabb veszettség gyanús szarvasmarhát azonosítottak Hargita megyében, ilyet is olvastam. De amit most olvasok, az az, hogy súlyos hajóbaleset történt a Fekete-tengeren, eltűnt a 13 fős legénység. Ez a tengeri baleset, ez ma történt hétfőn, de Románia felségvizein kívül. Na nézzük, hogy itt milyen információk vannak. 13 tag eltűnt, a kapitány pedig megsérült a hajón kitört tűz következtében, ezt írja a román hajózási hatóság. A közlemény szerint a tengeri mentés irányítási központ 11 óra körül értesítette a hatóságot a súlyos tengeri balesetről, tehát ez most délelőtt történt. És a tengeri mentőszolgálat segítségét kérte, a helyszínre irányították az Apollo és az Artemis mentőhajót, de mozgósították a többi hajót is. Egyelőre még részletet nem tudok, nem írtak, az Ágyel Pressről van ez is a helyi hírportálra átírva, de hogyha vannak majd információk, akkor nyilván majd ezeket is el fogjuk mondani. Itt van Rákszett felvételem, és aztán nézegetjük, meg olvasgatjuk, meg beszélgetünk mindenféle témáról.

A Republic dalt hallgattunk, örök zöld slágerek is felcsendültek, Rakszett és Republic előadásában. 3:30 lesz, 2 perc múlva kész kabari, ami ma van Romániában. Na de 4. kormány főjelöltjét nevezheti meg ma este Nikus Ordán államfő, miután az eddigi próbálkozásai ugye kudarcba fulladtak. Ma újabb egyeztetésre hívja a parlamenti pártok képviselőit, hogy végre lezárhassák az 5 hónapja tartó kormányválságot. Na de az a kérdés, hogy ezúttal fog-e sikerülni? És ha fog, akkor hogyan? Például lehet szavazni is, lehet tippelni is. Azok az alternatívák a válaszok között, hogy eljött a PSD ideje, Grindeanut jelöli ki kormányalakításra az államfő, és ő így vagy úgy, de többséget fog szerezni. A második lehetőség. Mindegy, kit jelölnek, most sem lesz többség. Harmadik. Nem fognak ma bejelenteni senkit. Én erre szavazok egyébként. Negyedik. Ebből előrehozott választás lesz, és majd ugyanígy folytatjuk. És az utolsó ebből előrehozott választás lesz AUR többséggel. Úgyhogy lehet szavazni egyébként a helyi hírportálon is, de én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a mai nap végkimenetele. Nézzük, hogy eddig mire szavaztak a legtöbben. Hát arra szavaztak 29%-a a válaszadóknak, hogy eljött a PSD ideje, és Grindeanut jelöli ki kormányalakításra az államfő. Na, hát akkor lássuk ma estére, mi lesz, mi várható. A lényeg az, hogy ma egyeztet mindenkivel. Az elnöki hivatal tájékoztatása szerint a pártokkal folytatott egyeztetések 14 órakor kezdődnek. Hát ugye akkor már az el van kezdődve, és az egészen 18 óráig tart, a tárgyalások után pedig Nikus Ordán várhatóan bejelenti az immár 4. miniszterelnök jelölt nevét. Úgyhogy ma este lehet figyelni a hírportálokat, a televíziót és mindent is, ami erről fog szólni, de szerintem bárhová fogunk kapcsolni, minden ezt fogja közvetíteni. Itt úgy vagyunk, mint a Lady Gaga felvételében, hogy Alejandro, Roberto, Fernando, hát itt mindenféle név szerepel, csak még nem tudjuk, hogy melyik lesz a nyerő. I know that we are young and I know that you may love me. But I just can't be with you like this anymore.

Holy Mars felvétele 3:43 lesz, 3 perc múlva mennyi hármas. Nézzük, böngészzük a híreket, mi mindent döntöttek el itt az elmúlt napokban, az elmúlt hétvégén mik történtek, ami már biztos, hogy jövőtől korlátozzák az elektromos rollerek használatát, például Csíkszeredában is, és nem csak a városlakóknak, a városvezetésnek is feltűnt korábban a megye székhelyen, hogy az elektromos rollerekkel közlekedők hajlamosak nagyobb sebességgel hajtani az olyan közterületek,

Köztereken, ahol a gyalogosok sétálnak, a kisgyermekek szaladgálnak és veszélyeztetve ezáltal testi épségüket. A Szabadság tér, a Promenád, a Majláth Gusztáv Károly tér, amelyek összefüggő sétáló övezetet alkotnak, és kedvenc terepe lett az e-rollereseknek is, akik viszont sok esetben bizony nincsenek tekintettel a gyalogosokra. Hát ez nem csak Síkszeredában, hanem ezt Székelyudvarhelyen is elmondhatjuk. És ugyanezt történt sok alkalommal a központi parkban is, Csíkban, ahol ugyan van kerékpársáv külső szélen, a rolleresek viszont nem csak ott, hanem mindenütt feltűnnek. És a helyzet a városvezetésnek is szemet szúrt, a városlakók közül is sokan elégedetlenkedtek, egyúttal javasolták is, hogy ezekből az övezetekből tiltsák ki az elektromos rollerekkel közlekedőket, ahogy több városban ez már megtörtént, és most eljött az ideje. Borzs Béla alpolgármester még nyár elején nyilatkozott az ügyben, és akkor azt mondta, hogy a Városháza korlátozások bevezetését tervezi az elektromos rollerek használatával kapcsolatban, és egy szabályzót dolgoznak ki, amelyet várhatóan ősszel fogadhat el az önkormányzati képviselő testület. És hogy mi történt most ősszel, azt is hozom hamarosan, de csoda fog történni, mert tényleg korlátozni fogják. Kocsis Tibor énekel.

0: like music. Sztárreklám.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Étterem. Étel az egész család számára, és élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik.
1: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.1 Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazenefesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
3: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll.
4: Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket.
3: Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond.
4: Mikrokreditlám.ro.
5: Reklámot hallottak.
6: Sztárrádió.

0: Megszületett a medvetörvény, felújítják a kazánház előtti teret, bajnokit játszik a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Kihirdette a medvetámadások megelőzését célzó törvényt Nikus Ordán államfő. Az elnök ezúttal már nem emelt alkotmányossági kifogást a jogszabály újra tárgyalt változata ellen, amelyet a képviselőház szeptember 16-án döntőházként fogadott el. A törvény 2026-ra országos szinten 859 barna medve kilövését határozza meg megelőzési kvótaként. További 110 példány pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A jogszabály ugyanakkor tiltja a két évnél fiatalabb bocsokkal együtt lévő nőstények elejtését. Jövő tavasztól több központi övezetből is kitiltják az elektromos rollereseket Csíkszeredában. Az előzetes tervek szerint a Szabadság tér, a Promenád, a Majláth Gusztáv Károly tér és a Központi Park lesznek azok a területek, ahol tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A szabályozás tervezetét a téli időszakban véglegesítik és terjesztik az önkormányzati képviselőtestület elé. A tiltásokat táblákkal is jelzik majd, a szabályok megszegői pedig szankciókra számíthatnak. Felújítják a táborlakótelepi kazánház előtti teret Székelyudvarhelyen. A munka során zöld övezeteket alakítanak ki, növelik a parkolóhelyek számát és megoldják az első víz elvezetését, miközben a megtöredezett burkolatokat is helyreállítják. A mintegy 800 ezer leértékű beruházás kivitelezése várhatóan egy hónapig tart, amennyiben az időjárás kedvezően alakul. A munka egy szakaszában teljesen lezárják a teret, így ott parkolni sem lehet majd. Idegenben játszik a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 5. fordulójában a Lucha Ferul Buzeu otthonában lép pályára a VSK Székelyudvarhely. A találkozó ma 18 órakor kezdődik. A fordulóból egy meccset már lejátszottak, a Real Oltenia Rozsiste 4-3-ra legyőzte a Vajdahunyadi Corvinult. A marosvásárhelyi VSK Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik találkozót holnap 18 órától játsszák. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság, a hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit játszották le, az eredmények: Borszéki Bükk, Balánbányai Bányász 2-3, Agyagfalvi Lendület, Csíkszent Simon 3-2, Zetalaki Fenyő, Székelyudvarhelyi Olimpiákosz 0-1, a Szentegyházi Vasas szabadnapos volt. A Székelyudvarhelyi Rosszil SK Székely-Keresztúri Egyesülés találkozó előtt csak 6 Rosszil játékos érkezett meg, a játékvezető a 15 perces várakozási idő után nem indította el a meccset. Amennyiben a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület Fegyelmi Bizottsága úgy ítéli meg, akkor az udvarhelyi csapatnak ez lesz a második meg nem jelenése, a versenykiírás szerint pedig kizárják az idei bajnokságból, az eddigi eredményeiket pedig törlik. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra!
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz- és villamos energiaszolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vid-

A gyémánt Swing a Django Curtis és Lott Fibegi előadásában. Szeretjük, kellemes, jó magyar dal. 4:45 lesz 3 perc múlva, és a hőmérő higanyszála már is elérte a 20 Celsius fokot Székely udvarhelyen. Jó idő van, úgyhogy lehet kinti programokat tervezni, szervezni a délutáni órákban, akár még biciklizni is lehet, hogyha nem félnénk a medvétől. Habár jó híreim vannak, végre az államfő kihirdette ma az RMDS által kezdeményezett törvényt, ami megduplázza a medvék kilövésének a keretszámát. Ez pedig Bíró Barna Botont, a megyei tanácselnök is közzétette 2 órával ezelőtt a Facebook oldalán. Jó hír ez viszont, reméljük, hogy ezt alkalmazni is fogják, és a medvéket egyre másra fogják kilőni.

0: Székelyudvarhelyi Delkamet Kft.-hez és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkamet.ro oldalon.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépmintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsindely és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Ilyen még nem volt Székelyudvarhelyen. Október 17-én érkezik a város első nemzetközi profi boxgálája. Katona Boxing Show. Harc a ringben. Kőkemény meccsek, adrenalin, igazi ringshow. Október 17-e, 18 óra. Székelyudvarhely, városi sportcsarnok. Jegyek már kaphatók. Részletekért kövesd a Katona Boxing Show oldalait. Katona Boxing Show. Harc a ringben.
5: Reklámot hallottak.
6: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Fél négy lesz egy perc múlva, annál a hírnél tartottunk még az előző órában, hogy jövőtől ugye korlátozzák az elektromos rollerek használatát Csíkszeredában. Idén már nem készül el az a szabályzó, amely kitiltaná a gyalogosoknak fenntartott közterekről az elektromos rollerekkel közlekedőket Csíkban. Jövőre viszont már igen, így tavasztól, ha minden igaz, korlátozásokkal szembesülnek a rolleresek. Borzs Béla tehát alpolgármester még nyár elején nyilatkozott az ügyben, és akkor mondta, hogy a Városháza korlátozások bevezetését tervezi, és egy szabályzót dolgoznak ki, amelyet várhatóan ősszel fogadhat el az önkormányzati képviselőtestület, és a szabályzó tervezete egyelőre nem került az önkormányzati képviselőtestület elé, és amint a hírportál írja is, csak később fog megszavazni. Később lesz megszavazva, az alpolgármester pedig nyilatkozta is, hogy a városvezetés és a Városháza szakszemélyzete ezekben a hónapokban a határidős, az országos helyreállítási terv, vagyis ugye a PNRR-re által támogatott beruházások befejezésével volt elfoglalva, és még nem volt alkalom arra, hogy elfogadják ezt a szabályzatot a rolleresekkel kapcsolatban. Noha készült ugye egy első változat, de nem jutott még érdemben idő erre a szabályzónak az elkészítésére. Mindenképp véglegesíteni fogják, és el is fogadják a tél folyamán, és azt mondták, hogy jövőben a tavaszi idénytől már korlátozásokkal szembesülnek az elektromos rolleresek. Tehát Csíkban a tiltásokat táblák is fogják jelezni majd, a szabályokat megszegők pedig szankciókra számíthatnak. Még lesz idő arra, hogy előkészítsék a szabályozást, mert már több városban létező hasonló célú korlátozások vannak bevezetve, illetve ezekkel kapcsolatos tapasztalatok tanulmányozása is szükséges, hogy hogyan is csinálják ők is, hogy jól legyen úgy az elektromos rollereseknek, mint a gyalogosoknak és a kisgyerekeknek is, akik veszélyeztetve vannak a rolleresek által. Egyelőre ezzel még idén nem fognak foglalkozni, de jövőtől ezzel számolni kell, hogy kitiltják több övezetből a rollereseket Csíkban, és hát mit szoktunk csinálni? Ami általában van a szomszédos városban, az hamarosan Székelyudvarhelyre is elérkezik, úgyhogy én azt sem zárnám ki, hogy jövőben itt is fognak ezzel foglalkozni, ezzel a témával, mert itt is rengeteg elektromos rolleres van, főleg az iskolások, akik száguldoznak a gyalogosok között a városközpont járdáin. Van valami a levegőben, énekli a halott pénz? Hát az van a levegőben, hogy október 5-e van, ragyogó napsütés, és a hét első napja.

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött, ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
3: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhozszállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
2: 6 naponnál ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-éig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg.
4: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkőbemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
5: Hívd minket a 0745 098 641-es telefonszámon, vagy keresd fel a pavazseli.ro honlapunkat.
4: Add nagy via color. Minőség, megbízhatóság, stílus.
1: Reklámot hallotta.
6: Sztár Rádió.
7: Ismerős dallam és a 4-es Street egyik legnagyobb slágere, hát üzenet a távolból. Én pedig küldöm az üzenetet innen a Sztár Rádió stúdiójából a városlakóknak, ugyanis a Harvíz RT tájékoztat mindenkit. Meghibásodás történt a város nyersvizet szállító vezetékén. A hiba feltárása és lokalizálása pedig már a mai napon megkezdődött, azonban a probléma pontos helyét egyelőre nem sikerült beazonosítani. Tehát a szolgáltató holnap, október 6-án majd reggel folytatja a munkálatokat. Ez idő alatt az ivóvíz előállítása szünetelni fog, amennyiben a város területén a vízfogyasztás mérsékelt marad, a jelenlegi ivóvíz készlet várhatóan körülbelül 13 óráig biztosítani tudja ezt az ellátást. Amennyiben azonban a hiba helyének beazonosítása és elhárítása nem sikerül időben, 13 óra után a város teljes területén szünetelhet a vízszolgáltatás. Az esetleges kiesés először a magasabban fekvő városrészeket érintheti, aztán úgy tovább. Úgyhogy kérik a lakosságot, hogy holnap reggeltől lehetőleg takarékosan használja a vezetékes vizet mindenki, ezzel is segítve a rendelkezésre álló készletek minél hosszabb ideig történő fenntartását. Na szurkolunk, hogy tudják beazonosítani a hiba helyét, és tudják elhárítani időben, mert ha nem, akkor tényleg egész délután város szinten nem lesz víz. Ezt jó, ha tudjátok, még mielőtt mindenki kérdezni holnap a közösségi média oldalain, hogy miért nincs víz a városban, valaki tudja-e ezt az udvarhelyszéki tudakozóban, szerintem 10-szer el fogjuk olvasni.
8: Üzenet a távolból, most már minden rendben, fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben, lepereg az összes gondom,

0: Megszületett a medvetörvény, felújítják a kazánház előtti teret, bajnokit játszik a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Kihirdette a medvetámadások megelőzését célzó törvényt Nikus Ordán államfő. Az elnök ezúttal már nem emelt alkotmányossági kifogást a jogszabály újra tárgyalt változata ellen, amelyet a képviselőház szeptember 16-án döntőházként fogadott el. A törvény 2026-ra országos szinten 859 barna medve kilövését határozza meg megelőzési kvótaként. További 110 példány pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A jogszabály ugyanakkor tiltja a 2 évnél fiatalabb bocsokkal együtt lévő nőstények elejtését. Jövő tavasztól több központi övezetből is kitiltják az elektromos rollereseket Csíkszeredában. Az előzetes tervek szerint a Szabadság tér, a Promenád, a Majláth Gusztáv Károly tér és a központi park lesznek azok a területek, ahol tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A szabályozás tervezetét a téli időszakban véglegesítik és terjesztik az önkormányzati képviselőtestület elé. A tiltásokat táblákkal is jelzik majd, a szabályok megszegői pedig szankciókra számíthatnak. Felújítják a táborlakótelepi kazánház előtti teret Székelyudvarhelyen. A munka során zöld övezeteket alakítanak ki, növelik a parkolóhelyek számát és megoldják az első víz elvezetését, miközben a megtöredezett burkolatokat is helyreállítják. A mintegy 800 ezer leértékű beruházás kivitelezése várhatóan egy hónapig tart, amennyiben az időjárás kedvezően alakul. A munka egy szakaszában teljesen lezárják a teret, így ott parkolni sem lehet majd. Idegenben játszik a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 5. fordulójában a Lucsáförül Buzeu otthonában lép pályára a VSK Székelyudvarhely. A találkozó ma 18 órakor kezdődik. A fordulóból egy meccset már lejátszottak, a Real Oltenia Rozsiste 4-3-ra legyőzte a Vajdahunyadi Corvinult. A marosvásárhelyi VSK Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik találkozót holnap 18 órától játsszák. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság, a hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit játszották le, az eredmények: Borszéki Bükk, Balánbányai Bányász 2-3, Agyagfalvi Lendület, Csíkszent Simon 3-2, Zetelaki Fenyő, Székelyudvarhelyi Olimpiákosz 0-1, a Szentegyházi Vasas szabadnapos volt. A Székelyudvarhelyi Rosszil SK Székely-Keresztúri Egyesülés találkozó előtt csak 6 Rosszil játékos érkezett meg, a játékvezető a 15 perces várakozási idő után nem indította el a meccset. Amennyiben a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület Fegyelmi Bizottsága úgy ítéli meg, akkor az udvarhelyi csapatnak ez lesz a második meg nem jelenése, a versenykiírás szerint pedig kizárják az idei bajnokságból, az eddigi eredményeiket pedig törlik. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
2: Határidők, állandóan csörgő telefon, kicsit sem jókedvű főnök. Ugye ismerős? Akkor itt az ideje szakítani ezekkel. Ne mondjon fel, csak érezze jól magát. Mi segítünk. Sztár délután, ahol a vidámság lakik.

0: I like music. Sztárreklám.
1: Most építesz? Felújítasz? Akkor ne csak a falak legyenek újak. Dobd fel otthonod minőségi, egyedi beltéri ajtókkal az Elekes Mobilpex Kft-től. Te elképzeled, mi felmérjük, legyártjuk és be is szereljük. Felmérés, gyártás, szerelés egy helyen. Nézd meg kínálatunkat bemutató üzletünkben a Fások utca 14/B szám alatt, a Nordica motorral szemben. Telefonszámunk 0749 101 817-es. Elekes Mobilpex Kft. Ha ajtót keresel, jó helyen kopogtatsz.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új chippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy chip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között, hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Egy ereszt csatorna rendszer legalább annyira fontos egy épületen, mint a tetű. Házadnak legfontosabb elemeit pedig a Comkim Investnél szerezheted be, ahol találsz cserépintás és trapézlemezt. Gyártunk ereszt csatorna rendszereket, párkánylemezeket, orom, fal, zsintej és kémény szegélyeket. Minőségi termékeinkre akár 30-tól 50 évig terjedő garanciát is vállalunk. Comkim Invest, Sas utca 20 szám, telefon 0758 22 88 30.
4: Vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A Zoo Centerben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. Zoo Center. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
5: Figyelem, akció!
6: Ha bútor, akkor rózsaszín.

legnagyobb slágerek változatosan itt a Sztár délután utolsó órájában. Hát egy remek programra bukkantam rá, és csak pillogtatok, hogy mi lesz itt Székely udvarhelyen. A Székely Gazda Szervezetek Egyesületének az eseményéről szeretnék beszélni. Képzeljétek el, hogy lesz október 24-én és 25-én Székely udvarhelyi bárány és pálinka fesztivál. Na ez már igen! Juh és Hagyomány címmel szervezik meg ezt a fesztivált. A Városháza udvara, a Városháza előtti tér, valamint a Szent István terem lesz a helyszín. És október 24-25-e ismét a juhászati, a helyi ízeké és a hagyományoké lesz. Mit kell tudni erről? Székelyudvarhelyi Bárány és Pálinka Fesztivál a 2013-16 között megszervezett Bárány és Pálinka Fesztivál hagyományát eleveníti fel és gondolja tovább. Vagyis, hogyha jól értelmezem, akkor 10 éve volt utoljára ilyen Bárány és Pálinka Fesztivál udvarhelye? Lehet. Tehát 2016-ban volt az utolsó, az pontosan 10 évvel ezelőtt. A kétnapos rendezvény célja, hogy újra közös térbe hozza a juhászatot, a helyi gasztronómiát, a termelőket, a szakmát és a kulturális hagyományőrzést is. Két nap tehát, három helyszín, egy közös történet a juhtartásról, az ízekről, a hagyományokról, és minden érdeklődőt várnak majd a különböző programokra is. Szombaton a Városháza udvarán majd a juh főző kupa kerül a középpontba, ahol a benevezett csapatok juh és bárányhúsból készült ételekkel mérik össze a tudásukat, úgyhogy lehet majd versenyezni is. A verseny szakmai zsűrizésben a Fehér Asztal lovagrend közreműködésével zajlik. A Városháza előtti téren pedig termelői vásár lesz, gasztroudvar is várja majd a látogatókat, juh és bárányhúsból készült fogásokat lehet megkóstolni, helyi termékek, kóstolók, séf bemutatók, valamint borpálinka és sajt párosításokkal is kell számolni. Wow, hát ez nagyon jól hangzik! És hát ott van a Szent István terem, ott juhászati szakmai konferenciára fog sor kerülni, ahol többek között a juh ágazat jelenéről és jövőjéről, a termelésről és állategészségügyről, a generációváltásról, a piacról és feldolgozásról, a legelő gazdálkodásról és még sok más témáról lesz szó. Ott lesz Mester Károly agrármérnök, természetgyógyász, és fú, nagyon-nagyon sok minden lesz, tehát hosszú itt a lista, úgyhogy érdemes böngészni és megnézni, már megtalálható ez az esemény a Facebookon is, Székely udvarhelyi Bárány és Pálinka Fesztivál. Ez október 24-e és 25-e, gyorsan megnézem, hogy gondolom, hogy péntek-szombat vagy szombat-vasárnap, 24-25, a szombat és vasárnap. Szuper! Hát arra a hétvégére ne szervezzetek programot, én azt mondom, mert a város központban igazán jó hangulat lesz. Találkozzunk ott majd együtt, és a részletes programokkal majd hamarosan érkeznek a szervezők. Egyelőre ennyit tudtak beírni az esemény alá. Rúzsa Magdolna szerintem jó lesz a folytatásnak. Egy pici nyár, egy pici szerelem, egy pici málna.

A Groovehouse egyik legkellemesebb nyári felvétele 2022-ből, viszont most már ősz van, október 5-ét írunk, és elkezdtünk egy újabb hetet. 21 fokot mutatnak a hőmérők jelenleg Székelyudvarhelyen. Nézzük az időjárást a következő napokra. Ezen a héten tombolni fog a vénasszonyok nyara. Képzeljétek, most frissítettem az előrejelzéseket, és azt mutatják. Azt jelzik a meteorológusok, hogy csütörtökön Székelyudvarhelyen 25 Celsius fok lesz, tehát tényleg vénasszonyok nyara van, ahogy szokták emlegetni, és tényleg még egy pici nyarat érezhetünk. Igaz, hogy éjszakára azért jócskán visszahűl a hőmérséklet, mert 20 fok lesz a különbség, éjjel 5 fok, nappal 25 fok. Azért ez is egy picit meg fogja viselni a szervezetünket. Eső egyelőre csütörtökig nem lesz, aztán péntektől fokozatosan lehűlésre lehet számítani. Ezen a hétvégén sajnos nem várhatunk jó időt, mert szombaton és vasárnap is csak csapadékot jeleznek a meteorológusok, napközben 14-15 fok, egyből lehűlés, aztán jövő héttől pedig ismét több napsütést ígérnek, és a nappali csúcsértékek 18-19 Celsius fok körül alakulnak, egészen október 18-áig ragyogó idő és 19 Celsius fok, éjszakánként pedig maradt stabilan a 3-4 fok a következő másfél hétben, két hétben, úgyhogy jók az előrejelzések ezen a héten, használjátok ki a jó időt kinti program, kinti tevékenységekre, ugyanis még egy picit a nyár velünk van, itt van, és legközelebb már csak gondolom, május-júniusban érezhetjük ezt a meleget. Clean Bandit Jazz Clean felvételével megyünk tovább, aztán itt lesz Alena Tilke is 2022-ből, hamarosan pedig most már a Sztár délután végéhez érünk.

Szerd délután a legnagyobb slágerek változatosan. Accent 2024-es zenéje volt. Fastbo érkezik, Sophie and the Giants. Ezzel fogok elköszönni tőletek. Last Summer, ez a zene címe, hát egy picit nyári hangulatban. Én kívánok mindenkinek kellemes délutánt, jó munkakedvet azoknak a rádióhallgatóknak, akik még estig dolgoznak, a többieknek pedig jó pihenést és jó utat hazafele. Legközelebb holnap találkozunk a keddi Sztár délutánban. A mikrofonnál Bedő Erikát hallottátok. Sziasztok!

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keress a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt. Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
3: Hat napon át ismét a zenéi a főszerep Székelyudvarhelyen. Október 7-e és 12-e között a G.Pont Egyesület szervezésében immár 24. alkalommal várja közönségét a Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál. Kamarazenei koncertek, rendhagyó zeneórák és különleges művészeti programok várják a zenekedvelőket. Fellép többek között a Tiberius vonós négyes, Artur Kaganovski, Jakob Fischer, Arkádia Quartett. 24. Székelyudvarhelyi Kamarazene Fesztivál október 7-től 12-ig Székelyudvarhelyen. A rendezvény a MOL Új Európa Alapítvány Határtalan Nyár programsorozat keretein belül valósul meg. Lambériát keres? Nálunk megtalálja! Hajópadló, lambéria és kertelemek gyártói áron, kis vagy nagy tételben a Bodólem Kft-től. Mindig önnel, mindig önért. Bizalmát kiváló minőségű áruval, magas színvonalú kiszolgálással igyekszünk meghálálni. A minőségi áru és az elégedett ügyfél cégünk vezető motivuma. Bodólem Kft. Székelyszent Királyon a 6-os szám alatt, vagy a lambéria.ro oldalon.
4: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
5: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el! Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok: álljmeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.

0: Megszületett a medvetörvény, felújítják a kazánház előtti teret, bajnokit játszik a futszál csapat. Katona Zoltán vagyok, a Sztár Rádió híreivel jó napot kívánok! Kihirdette a medvetámadások megelőzését célzó törvényt Nikus Ordán államfő. Az elnök ezúttal már nem emelt alkotmányossági kifogást a jogszabály újra tárgyalt változata ellen, amelyet a képviselőház szeptember 16-án döntőházként fogadott el. A törvény 2026-ra országos szinten 859 barna medve kilövését határozza meg megelőzési kvótaként. További 110 példány pedig a beavatkozási kvótába tartozik. A jogszabály ugyanakkor tiltja a két évnél fiatalabb bocsokkal együtt lévő nőstények elejtését. Jövő tavasztól több központi övezetből is kitiltják az elektromos rollereseket Csíkszeredában. Az előzetes tervek szerint a Szabadság tér, a Promenád, a Majláth Gusztáv Károly tér és a központi park lesznek azok a területek, ahol tilos lesz elektromos rollerrel közlekedni. A szabályozás tervezetét a téli időszakban véglegesítik és terjesztik az önkormányzati képviselőtestület elé. A tiltásokat táblákkal is jelzik majd, a szabályok megszegői pedig szankciókra számíthatnak. Felújítják a táborlakótelepi kazánház előtti teret Székelyudvarhelyen. A munka során zöldövezeteket alakítanak ki, növelik a parkolóhelyek számát és megoldják az első vízelvezetését, miközben a megtöredezett burkolatokat is helyreállítják. A mintegy 800 ezer leértékű beruházás kivitelezése várhatóan egy hónapig tart, amennyiben az időjárás kedvezően alakul. A munka egy szakaszában teljesen lezárják a teret, így ott parkolni sem lehet majd. Idegenben játszik a futszál csapat. A teremlabdarúgó első liga alapszakaszának 5. fordulójában a Lucsáförül Buzeu otthonában lép pályára a VSK Székelyudvarhely. A találkozó ma 18 órakor kezdődik. A fordulóból egy meccset már lejátszottak, a Real Oltenia Rozsiste 4-3-ra legyőzte a Vajdahunyadi Corvinult. A marosvásárhelyi VSK Sepsiszentgyörgyi Sepsiszik találkozót holnap 18 órától játsszák. Folytatódott a megyei labdarúgó bajnokság, a hétvégén a 6. forduló mérkőzéseit játszották le, az eredmények: Borszéki Bükk, Balánbányai Bányász 2-3, Agyagfalvi Lendület, Csíkszent Simon 3-2, Zetelaki Fenyő, Székelyudvarhelyi Olimpiákosz 0-1, a Szentegyházi Vasas szabadnapos volt. A Székelyudvarhelyi Rosszil SK Székely-Keresztúri Egyesülés találkozó előtt csak 6 Rosszil játékos érkezett meg, a játékvezető a 15 perces várakozási idő után nem indította el a meccset. Amennyiben a Hargita Megyei Labdarúgó Egyesület Fegyelmi Bizottsága úgy ítéli meg, akkor az udvarhelyi csapatnak ez lesz a második meg nem jelenése, a versenykiírás szerint pedig kizárják az idei bajnokságból, az eddigi eredményeiket pedig törlik. Ma délután is napsütéses időjárás lesz adáskörzetünkben, a széljárás gyenge lesz, csapadékot nem jeleznek a meteorológusok. A legmagasabb hőmérsékleti értékek térségünkben ma délután 16 fok körül alakulnak. A Sztár Rádió híreit hallották Katona Zoltántól, viszont hallásra.
1: A sportrovat támogatója a HR Energy, a vállalkozások gáz és villamos energia szolgáltatója. Az időjárás előrejelzés támogatója a Hargita megyei integrált hulladékkezelő üzemeltetője, Ecobihor, RDA Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.

0: hegesztés, lemezhajlítás, lemezleszabás, Delcomet Kft.
1: Ha fémmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delcomet Kft-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket székelyudvarhelyen a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delcomet.ro oldalon.
2: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántffy Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban. A Sport utca 4 szám alatt.
5: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: kedvezményes áron. Nézz be a Bethlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
2: Reklámot hallottak.
3: Star Radio.
4: Hey Miami, Omi's back in town looking for the lead girl for his new look video. If you think you've got what it takes, be at the spot by 3. Good luck.

0: like music.
1: Sztár reklám. Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
2: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
3: Ideális helyszínt keresel esküvőre, keresztelőre, céges rendezvényre? Segítünk! Erdőpanzió. A mama konyhájával, jó hangulattal és ideális környezettel várnak. Akár 300 főig. Keresd minket közösségi oldalainkon, vagy bögözben egyes szám alatt. Erdőpanzió és rendezvényterem. Az ideális helyszín. Pizza?
4: Ham!
3: Burger?
4: Ham!
3: Napi menü?
4: Ham!
3: Girosz?
4: Ham!
3: Éhes vagy?
4: Ham!

0: like music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen, a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lóránt-Fi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Iker Automosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi, csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Automosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177, a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en vagy a 0742 863 365-ön. Iker Automosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jó kedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár. Hogy jó helyen zárd az évet.
4: Kolumban optika és szemészet. Térj be üzletünkbe a Merkur Áruház utcafrontján, és vedd igénybe szem- és szakorvosi rendelésünket és ingyenes látásvizsgálatunkat. Hívd a szemorvosod 0784 354 854 vagy 0784 421 818.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked a nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek, csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós. Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei integrált hulladékgazdálkodási társulás.
7: Reklámot hallottak.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva. A többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszámunk 0755 404 666.
3: A bank nemet mondott? Nem biztos, hogy itt a történet vége. A Lámnál tudjuk, hogy egy vállalkozás nem csak számokból és papírokból áll. Megnézzük az embert, a helyzetet és a valódi lehetőségeket. Bizalmat szavazunk és hitelt adunk gazdáknak, kis és középvállalkozásoknak akkor is, amikor a banki rendszer nemet mond. Mikrokreditlám.ro.
4: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
5: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.

0: hegesztés, lemezhajdítás, lemezleszabás, Delkomet Kft.
1: Ha filmmel kell dolgozni, ne keresd tovább. Fordulj a székelyudvarhelyi Delkomet Kft.-hez, és egyedi megrendeléseidet is megvalósítjuk. Keresd minket Székelyudvarhelyen, a Fások utca 14/28 szám alatt. Hétköznap 7-től 15 óráig várunk. Részletek a delkomet.ro oldalon.
2: Iker Autómosó és Autókozmetika. Teljes körű autókozmetikázás, általános külső és belső takarítás, kárpittisztítás, autópolírozás. Minden munkálatot elvégzünk, ami autódat ápolja és védi. Csúcsminőségű szerekkel és kedvező áron. Iker Autómosó és Autókozmetika. Második Rákóczi Ferenc 177 a Lengyelfehér nemű gyár mellett. Előjegyzésért hívhatsz a 0742 161 934-en, vagy a 0742 863 365-ön. Iker Autómosó és Autókozmetika. Autód megköszöni a törődést.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutyaledel kilogrammonként jára most mindössze 8,90 bani sáron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Megtörtént a lánykérés, és esküvőre készültök? Válasszátok az Areo Events rendezvénysátrát, ahol a modern elegancia és a kényelem együtt jár a kiemelkedő szolgáltatással. Ha kisebb eseményt szerveztek, az Areóban arra is megtaláljátok a tökéletes helyszínt. Rugalmas teremkínálatunkkal és szolgáltatásainkkal mindent a te igényeidre szabunk. Ne hagyd ki az Areo élményt! Foglald le most rendezvénytermeink egyikét, és tedd felejthetetlenné életed legfontosabb pillanatait.
5: Irány a Szejkefürdő. Erdély kicsiben, neked nagy élmény. Tölts el egy varázslatos délelőttöt a friss levegőn a természet ölelésében. Sőt, ha dolgoznod kell, hozd magaddal a laptopodat, a kávé mellé wifi is jár. Délután a kicsik önfeledten játszhatnak vagy rajzfilmet nézhetnek, miközben a szülők, nagyszülők és vendégeik a panorámás étterem teraszáról pizza és különleges lepény mellől figyelhetik őket a friss levegőn. A Szejkefürdő nem véletlenül lett Orbán Balázs kedvenc helye. Használjuk hát mi is. És a legjobb hír, a Mini Erdély Parkban az udvarhelyieknek és környékbelieknek csak egyszer kell jegyet váltani, utána korlátlanul visszatérhetnek. Csak kérd a hűségkártyát kilépéskor. A városi busz óránként megy ki a Szejkére. Mini Erdély Park kicsiben, de neked nagy élmény.
6: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz, és nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
5: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Sztár Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
7: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
8: Reklámot hallottak!
9: Sztár Rádió!
10: Sztár Rádió! Sztár Rádió! Sztár Rádió. Sztár Rádió.

0: like music.
1: Sztár reklám.
2: Electromix. Lassan 20 éve állunk a vásárlók szolgálatában. Az elmúlt évek tapasztalata, a neves gyártókkal való együttműködés és a vásárlóink bizalma megtanított bennünket figyelni, kitartani és mindig megoldást találni. Az Electromixnél a legismertebb márkák termékeivel, hatalmas raktárkészlettel és versenyképes árakkal várjuk. Ingyenes házhoz szállítás, saját szakszervíz, gyors és megbízható ügyintézés. Ha háztartási gép, akkor Electromix. A helyi vállalkozás, amely figyel a vásárlókra.
3: Indulj útnak a 30 éves Scorpion Transzal. Szeptember 15-től minden nap kényelmes járat indul Székelyudvarhelyről Marosvásárhelyen át Budapestre 20 órától. Budapestről minden nap 18.30-kor indulnak járataink Marosvásárhelyen át Székelyudvarhelyre. Pécsre szerdán és szombaton 17 órától utazhatsz, vissza pedig hétfőn és pénteken 16 órától. Használd ki a szeptemberi születésnapi kedvezményünket, részletek a scorpiontrans.ro oldalon. Ha Erdélyből útra kél, velünk mindig hazatér. Scorpion Trans.
4: Költöz társasházba, és ne legyen többé gondod a ház körüli munkával. Vásárolj kulcsra kész lakást Székelyföld legnagyobb lakóparkjában, ahol autódat biztonságos mélygarázsban tarthatod. Ugyanitt penthouse-t is vásárolhatsz. Részletek a 0741 77 0011-es számon, vagy személyesen a Szénakert utca 4 szám alatti irodánkban. Zöldliget lakópark, ahol otthonra találsz.
5: Térkő, szegély, kerítés, nálunk minden napra kész. Felmérünk és tervezünk, kivitelezést is szervezünk. Látogass el a régió legnagyobb térkő bemutató kertjébe Székelyudvarhelyen a Betlenfalvi úton, és válaszd a minőséget a térkövekből, kertelemekből és egyéb kerti kiegészítőkből.
6: Hívd minket a 0745 098

0: Azok mellett, akik gazdálkodnak, építenek, fejlődnek. A Lámnál nem csak a papírral bizonyítható számokat nézzük. Stabilitást, tapasztalatot és emberközpontú hozzáállást biztosítunk minden hitelünk mellé. Mert egy jó partner akkor is melletted áll, amikor rázósabb az út. Mikrokreditlám.ro.
1: Reklámot hallottak.
2: Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió. Star Rádió.

Mi azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

0: like music. Sztár reklám.
1: Fontos tájékoztatás az RDE Hargita részéről. A héten is folytatódik a szerződéskötés a kijelölt 4 helyszínen 10-től 18 óráig, egészen október 10-éig. 2026. december 1-től Székelyudvarhely is az új integrált hulladékgazdálkodási rendszerhez kell csatlakozzon. Felhívjuk a lakók figyelmét, hogy ettől a naptól kezdve a családi házaktól kizárólag az új csippel ellátott kukákból szállítjuk el a hulladékot, a régi vagy csip nélküli edények ürítésére december 1-e után már nem lesz lehetőség. Az új kukák átvételére és a szerződéskötésre szeptember 28-a és október 10-e között hétfőtől szombatig 10 és 18 óra között van lehetőség 4 helyszínen: a HBC Center parkolójában Rákóczi utca 84 szám, a Szépkorúak házánál Orbán Balázs utca 100 és a Termés utcai parkolóban, illetve az Ady Endre utca és a Lórántfi Zsuzsanna utca kereszteződésében az Unitárius temetővel szemben. Kérjük, intézze el időben az edények átvételét és a szerződést kötést a zökkenőmentes hulladékszállítás érdekében. Köszönjük együttműködését!
2: Évvégi bulit tervezel? Családi ünnep, születésnap vagy céges rendezvény közeleg? Az 523 étterem és bár tökéletes helyszín minden alkalomra. Hangulatos hely, ízekben gazdag menüsorok. Nálunk garantált a jókedv és a felejthetetlen élmény. Legyen szó elegáns vacsoráról, laza baráti estéről, vagy éjszakában nyúló céges buliról. Foglalj időben, telefonszám 0770 871 507-es. 523 étterem és bár, hogy jó helyen zárd az évet.
3: Hol vásárolhatsz olcsón és jó minőségű termékeket kedvenc állatodnak? A ZooCenterben alacsony árak várnak közvetlenül a polcokon, nincs pontgyűjtés, kártya vagy más bonyolult számolgatás. Például a 10 kg-os 30% húslisztet tartalmazó csirkés vagy marhás bravódok száraz kutya eledel kilogrammonkénti ára most mindössze 8,90 banis áron kapható üzletünkben. Olcsó és jó az állatoknak. ZooCenter. Székelyudvarhelyen a Riverside Retail Parkban, a Sport utca 4 szám alatt.
4: Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete, ahol új és használt bútorok mellett háztartási gépek széles skáláját találod kiváló áron. Konyha

0: előnyös áron. Nézz be a Betlen Falvi út 164 szám alatti üzletbe, a régi Vápál épületébe, és győződj meg erről személyesen. Maxi Shop, a kiváló minőségi használt bútorok és háztartási gépek üzlete.
1: Megijesztél valami igazán különlegesre? Akkor irány a Friday Pizza Track, ahol a pizza nem csak étel, hanem élmény. Frissen sütött ropogós pizzák, 24 plusz órás kelesztésű tészta, könnyű, levegős állag és ellenállhatatlan ízvilág minden falatban. Legyen szó klasszikus kedvencekről vagy különleges kombinációkról, a Friday Pizza Track minden pizzája szenvedéllyel készül. Rendelés 0774 581 811. Még egyszer, 0774 581 811. Friday Pizza Track, ahol a minőség és az íz találkozik.
2: Hargita megyében közös ügyünk a tiszta környezet. A szelektív hulladékgyűjtés nem csak egyszerű szokás, hanem felelősség is. Így kevesebb szemét kerül a lerakóba, több anyag hasznosul újra, és óvjuk természeti értékeinket. Tudta, hogy az Európai Unió komoly büntetéseket szab ki, hogyha nem csökkentjük a lerakott mennyiségeket? Ez mindannyiunkat érint. A pénzünk itthon maradhat. Mi, a megyei hulladéklerakó üzemeltetőjeként azért dolgozunk, hogy segítsük a helyes gyűjtést. Ön pedig azzal segít, ha külön válogatja a hulladékot otthon. Legyünk partnerek egy élhetőbb jövőért. Legyen ön is válogatós! Ecobihor, Erdélye Hargita, Ecocsik és a Hargita megyei Integrált Hulladék Gazdálkodási Társulás.

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?

0: I like music.
1: Sztár reklám.
2: A 10 éves taverna továbbra is várja régi és új vendégeit a hét minden napján 11 és 21 óra között a Bethlen Gábor 94 szám alatt, ahol helyben fogyasztás esetén korlátlan üdítővel és többféle szószokkal kedveskednek. Mostantól hétfőtől szerdáig a promóciós ételek többféle burger, wrap és box 25 leért kapható. Megtalálsz a vonatállomással szemben, vagy rendelj házhoz a 0741 76 50 70-es telefonszámon, vagy keres a Hammon. Taverna Gyrosz, 10 éve együtt.
3: Szarvas étterem. Étel az egész család számára. És élő zene minden csütörtök, péntek, szombat este. Nálunk a jó hangulat garantálva, a többi már rajtad múlik. Itt az idő a változásra. A Babyland új fejezetet nyit udvarhelyen. Tágasabb üzlet, még több termék, kényelmesebb vásárlás. Babakocsik, autósülések, játékok, kiegészítők. Minden egy helyen, ami egy kisbabás család életét megkönnyíti. És ami fontos, babakocsi és autósülés tisztítás is elérhető nálunk. Babyland. Mert a babák a legjobbat érdemlik. Telefonszám

0: 0755 404 666.
1: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
2: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok imeg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
3: Szia drágám, ha végeztél, vegyél tejet, fizess ki a világszámlát és szaladj be az AVG-be egy új játékért a gyereknek.
4: Játékcentrum a Kossuth utca 18 szám alatt, ahol minden korosztály részére talál játékot. Játszószőnyegek, játékautók, babák, legó kicsiknek és nagyoknak, interaktív fejlesztő játékok, kreatív játékok várják a vásárlókat. A TV-ben reklámozott játékok szintén megvásárolhatók. Várják önt és gyermekét is a játékcentrumban, Kossuth utca 18 szám, ahol a vásárlás gyerekjáték.
5: Reklámot hallottak.

0: Star Rádió. Hallgass ránk, és hallgass minket.
1: I like music. Star Reklám.
2: Azt tudti, ilyen jól még egyetlen buli sem sikerült. Mindenki szuperül érezte magát. Már mondtam, a zárt körű parti a legjobb. Olyan zene szól, amilyet csak akarsz is. Nem figyeli mindenki, hogyan és mit táncolsz. Így aztán tényleg elengedheted magadat és lazíthatsz. Mondtam én, a saját klub a legjobb megoldás.
0: Slang Events. Születésnapi partik, gyerekzsúrok, csapatösszerázók, privát és céges bulik, legény és leánybúcsuk, családi összejövetelek, bármilyen zárt körű rendezvény tető alá hozható nálunk, a második Rákóczi Ferenc utca 5 szám alatt a Star Rádió mellett. Minimozi terem, csocsó, táncparkett, játéksarok, jó pár PlayStation-nel, minden adott egy jó partihoz. Slang Events. A te klubod.
3: A bérléséről érdeklődj a 0731 218 460-as telefonszámon, vagy a Slang Events Facebook oldalán. Na, vedd el a telefonot, és írjad! 0731 218 460.
4: Reklámot hallottak!
5: Star Rádió! Star Rádió! Star Rádió!

azt a zenét játsszuk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

Azt a zenét látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Magyarul. Érted?

játszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindez magyarul. Érted?

Egyetlen hosszú köves út. Sok ezer kép. Egyetlen ember, ki az élet völgyében milliónyit lép. A sors talán egy kő, melyet ha átlépek, életem megváltozik, s átíródhat az előre megint történet. Szép is lenne, de hinni nehéz, miben is kellene. Valahol valakik tudják már a választ, talán mindenre. Nem is tudom, nehéz most nagyon. A gondolatok csak kavarognak a fejemben. Mit vessek most papírra, mi jó vagy mi helytelen? Nem könnyű ilyen helyzetben. Jó lenne most inkább a világot óriásként látni. Csak futni előre, hogy utamon senki meg nem állít. Jó lenne, ha mesék élnének, s jól végződne a világban minden emberi történet. Mindössze ennyi. Én még hiszek a meséknek.

0: Felvettünk négyet a kell beginek, használja. Rárak egy kis delay-t, ez cső.
1: Mi azt az erőt látszunk, azokat az információkat adjuk neked, amelyek nélkül nem tudsz létezni. Sztár Rádió. Mindezt magyarul. Érted?